Allahu Akbar.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

ott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema verítékmenet.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió
1: Andrész. Hónaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

Radio. Oltre it.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelemföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesebb azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesebb ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelemföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma a változó vastagságú feltyórfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Bazar péntek reggelt június 5-én, 6 óra múlt 4 perccel, és végre péntek van. Tudom, hogy már elfogytak az energiák, de most már fél lábbal is elérjük a hétvégét, bízzon bennem. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz majd, ahogy mindig, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik, zajlott benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Na hát most, hogy kisírtuk magunkat, pazar péntek reggelt, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel, június 5-én kezdjük meg a reggelünket. Ezután antal után egy kávé azért ránk fér, úgy hiszem, meg nyilvánvalóan az időjárás előrejelzés is, mert hogy hát nem is tudom, hogy milyen napunk lesz, minek nevezzelek, ugye, szól a költő. 26 fok melegünk lehet, ha majd, ha minden igaz, viszont a napot azt nem nagyon látjuk, szerintem egész nap folyamán, mert hogy felhős lesz az égbolt felettünk. Igen, felhősebb idő, kevés napsütés, talán így lehet legjobban körülírni azt, ami vár ma reánk, úgyhogy így készüljön a pollen terhelésről. Továbbra sem tudok mit mondani, mert hogy továbbra is össze-vissza halandzsáznak az időképen, de hát ha érezzük, akkor van. Aztán az orvos meteorológia szerint az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, a felhősebb időben pedig lehangoltak, kedvtelenek lehetünk majd, de erre tehát érdemes odafigyelni, így készüljön. Tehát most még 14 fok van, aztán majd 26 lesz, ha minden igaz. Jó, ez tehát akkor a mai receptúra, divat tippünk. Igazából nyárias öltözik el kél, napszemüveg nem biztos, hogy kelleni fog. No, így készüljön tehát, és akkor lássuk a világot. Harmadik alkalommal rendezték meg a Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegye fénytörés regionális fotó- és rövidfilm pályázatát, amelyre 76 pályamű érkezett. A részletekről Hódi Katalint, a Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegye intézmény vezetőjét kérdeztük, és mindjárt meg is hallgatjuk, hogyha minden jól megy.
1: A Gyermekvédelmi Központ fénytörés regionális fotó- és rövidfilm pályázatát idén most már az idei év, amikor harmadszor rendezzük meg régiós szinten. Nagyon örülünk neki, mert 76 pályamű érkezett be hozzánk. Ebből kettő kis film is, rövid film is, ez még abszolút ilyen kísérleti fázisban van, de nagyon boldogok vagyunk. A kiírás szerint az érzelmekről kellett, Gyermekeink ezer arca címmel hirdettük meg most ezt a pályázatot, és az érzelmeket lehetett bemutatni a pályaműveken. Nagyon klassz portréfotók születtek, amelyeknek egy része effektes fotó volt, ami számomra is nagyon érdekes, tehát ebben már egy picit így belenyúltak, és ez már egy ilyen számítógépes technikával készült fotó. Jelent, míg a többi része az pedig hát hagyományos fotózási technikával készültek. Azért, hogy létrejöhessen ez a pályázat, igyekeztünk olyan támogatókat felkutatni, akik szintén egyetértenek a mi céljainkkal, mert azt gondoljuk, hogy a mai gyermekvédelemben rendkívül fontos a traumatudatos nevelés. Nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk érkeznek, valami pluszt kaphassanak, valami olyan útravalót, amit aztán a későbbi életükben tudnak használni, alkalmazni. És azt gondolom, hogy a művészetterápia egy nagyon fontos része a mi munkánk, és ebből az egyik szegmens tulajdonképpen a fotózás, ami most már ugye harmadik éve akkor megy az intézményben.
0: Így van, köszönjük Hódi Katalinnak, hogy beavatott minket a részletekbe. Annyit érdemes talán még tudni, hogy a kiállított képeket később majd a Tudásközpontban lehet megtekinteni. Vannak köztük nagyon-nagyon erős alkotások, úgyhogy ajánlom figyelmébe, majd nyilvánvalóan beszámolunk erről is, hogyha itt lesz az ideje. Az eseményen egyébként jelen volt a dr. Sárosi József is, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy mennyire fontos a tehetséges gyerekek kezét fogni és támogatni őket. Nagyjából ennyit a világról, zenélünk, aztán pedig megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és boldogságos névnapot ma Fatimének, vagy Fatimának, tudom, hogy a kettő nem ugyanaz, de hogy így igen. Szóval, hogy a Fatime, az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt, sok-sok boldogságot neki, továbbá Bonifácnak, Ferdinándnak és Reginaldnak szintén, hogyha így kell mondani, nem tudom. Szóval, hogy sok-sok boldogságot mindenkinek, akinek névnapja van ma, ez a lényeg, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 7:30 is elmúlt, már egészen pontosan 6:31 van, ez az Antics reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát június 5-e szülöttei, például Gábor Dénes, magyar származású Nobel-díjas elektromérnök, a holográfia feltalálója, és akkor most figyeljen, mert beavatom a részletekbe, szóval, hogy a holográfia a fény hullámtermészetén alapuló olyan képrögzítő eljárás, amellyel a tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, vagyis háromdimenziós kép hozható létre. Igen, ez a megnevezése, vagy valami ilyesmit. Szóval, hogy Gábor Dénes, igen, Komora Imre, olimpiai bajnok, magyar labdarúgó edző, menedzser, a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya, még a mai nap szülötte, és ma ünnepelett Szarvas József, Kossuth Díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, Cingár a Üvegtigrisből, igen. Mark Wahlberg, amerikai színész, szintén ma ünnepelhet, ahogyan Vicián Otto Jászai Mari Díjas magyar színész, szintén. Tőle találtam egy rövidke kis részletet, ismét részlet, a Múmiából. Milyen jó film a Múmia, hallgassuk Vicián Ottót.
1: Evelyn, köszönöm, hogy megmentetted az életem, de ha jól emlékszem, akkor én csak annyit ígértem, hogy oda viszlek és vissza is hozlak.
0: Így van, róla van szó, egy ikonikus, talán összetéveszthetetlen hang. Hát sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, aki ünnepel, aki nem ünnepel, neki is szórjuk a boldogságot, zenélünk ajándékgyönánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Pazar péntek reggel 6.42-kor június 5-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem. 1705-ben e napon a lőcsei nyomdában kinyomatta Rádai Pál a Mercurius Hungaricus, tehát az első magyarországi újság nyitó számát. Aztán egy egészen nagyot ugrunk 1883-ba, amikor is Párizsból elindult az első Orient Express Konstantinápoly felé. 1969-ben a szovjet Tupoljev 144-es az első utasszállító gép lett, amely átlépte a hangsebességet, és 1972-ben a Stockholmban tartott első ember és bioszféra címet viselő ENSZ környezetvédelmi világkonferencia határozatában ezt a napot nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította. Úgyhogy ez van ma, illetve Szent Bonifác a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe szintén. Csak úgy érdekességként mondom. Úgyhogy nagyjából ez, horoszkóppal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 10 perc múlva 7 óra lesz, június 5-én pénteken, ez az Antrit reggel, csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Valami olyasmi kerül ma az ikrek kezébe, amit régen elveszhetnek hitt, és ez nem csak tárgy lehet, hanem egy érzés, gondolat, akár kapcsolat is. Egy idősebb férfi szerepe fontos a napban, amit mond, azt ne söpörje le egyetlen mozdulattal. Egy korábbi félreértés vagy konfliktus ma tisztázódhat, ha a rák hajlandó a másik fél nézőpontját is figyelembe venni. Ne akarja mindenáron irányítani a helyzetet. Ez egy olyan nap, amikor egy kis rugalmasság sokkal többet érhet, mint az észérvek. Egy bensőséges pillanat ma mélyebb hatással lehet az oroszlára, mint azt sejteni. Nem kell azonnal megfejtenie minden érzést, elég, ha hagyja megérkezni. A péntek este váratlan fordulatot hozhat, egy elágazáshoz, pontosabban egy leágazáshoz ér majd. Ha nem szereti azt, amiben van, akkor most kanyarodjon le az autópályáról. A mai nap a kis dolgokban hozza el az örömet a szűz számára, legalábbis ha hajlandó észrevenni azokat. Egy apró gesztus, egy régi emlék vagy egy finom íz váratlanul sokat jelenthet, különösen a délután óráiban. Ossza meg valakivel ezeket az örömöket. Ma a mérleg napja van, mert ma a mérleg van a legjobb formában ahhoz, hogy kezelje, ami jön. Ha tud kedves maradni, akkor ma ne féljen direkt lenni, nem lehet ön előtt akadály. A nap folyamán egy munkahelyi vagy adminisztratív ügyben fordulat áll be, nem feltétlenül a kívánt irányban, de önnek még ez sem okoz majd különösebb gondot ma. Nehezen megnevezhető, behatárolható érzés ébred ma fel a Skorpióban. Amit érez majd, az valahol a nosztalgia és a várakozás között van. Valaki, akitől nem várta, figyelmességet mutat, és ez jobban megérinti, mint szeretné. Ne játszom közönyt, ezt mondja tehát a horoszkóp. Annyira sem folytatjuk, de előtte zenélünk egyet gyorsan, mondjuk egy-egy-egy-öt.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 5 perc múlva lesz 7 óra, június 5-én pénteken, ez az Antrit reggel, és ott hagytuk abba a horoszkópot, hogy a Skorpió ne játssza a közönyt. Így van. Szóval folytassuk. Fontos esemény lesz a nyilas mai napjában, hogy valaki olyasmit vesz észre, amit ő maga nem lát. Fogadja ezt nyitottan, mert értékes tükör. Ezzel párhuzamosan egy elakadt projekt ma hirtelen mozdulni kezd, úgyhogy ma minden megmozdul a nyilasnál. Bosszantó tud lenni, ha az ember kérdez valamit, de kitérő választ kap. Figyeljen ma oda a bak, mert elsőre frusztrálónak fog tűnni a nap egy ilyen válasza, de tudnia kell, hogy ez a felelet mégiscsak értékes az ön számára, mert hogy elárul valami fontosat. Pozitív péntek. Ez lesz a beköszönésem. Pozitív péntek elé néz a vízöntő. Kedvező dolgok, szimpatikus emberek, jó ajánlatok fognak ma szembe jönni. Fontos azonban, hogy ha bármire bárkinek igent mond, tisztában legyen a feltételekkel. Ne később derüljön ki, hogy nem minden tetszett önnek az új lehetőségben. Minden kezdet nehéz, tartja a mondás. A folytatás már könnyebb, de azt általában nem vesszük észre, hiszen csak addig figyelünk oda valamire, amíg problémás az a dolog. Nos, ma egy ilyen nehéz helyzetből lép át a halak egy jóval zökkenőmentesebb folytatásba. Ma valaki a kos közelében, valószínűleg egy nő, akivel már régóta van egy lezáratlan ügye, szól valamit, ami elsőre sértőnek tűnhet, de ha nem csap vissza azonnal, később rájön, hogy az illető bizony igazat mondott. Érdemes ma figyelni a bikának, és amikor meghallja az univerzum hívását, meglátja a lehetőséget, egy pillanatra lecsendesedni, mert a lelkének szüksége van egy kis nyugira. Vannak benne ugyanis hullámok, amiknek ideje egy kicsit csillapodniuk. Bizony, így készüljön tehát mára. Jó szerencsét, lassacskán óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali, és a napjaidos tagjai is még egyszer utolszor. Arról érdeklődünk ma náluk, hogy mi is a kedvenc konspirációs teóriájuk, tehát összeesküvés elméletük, konteójuk, és meg lehetne ezt mondani ezer másféle módon, de hogy hát kicsit beszéljünk erről, mert ez olyan kis misztikus, meg olyan kis rejtélyes téma, úgyhogy kíváncsian várom majd én legalábbis, hogy mit mondanak, de hát gondolom, hogy ön is, úgyhogy a hírek után kiderül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
5: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelemföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsított kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Vereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasúttársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P+R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma a változó vastagságú feltyorfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggelt, ez az Antrit reggel, június 5-én 7 óra múlt. Fekete Dávid ők, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggel, szia Dávid!
0: Azért észrevettem.
8: Jobb, mint a pazar egyébként.
0: Na jó.
8: Az is jó, de most egy kicsit változtatunk.
0: Így van. Na, akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsor eleminket, amivel 5 ember kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mi a kedvenc konspirációs teóriájuk, tehát összeesküvés elméletük. Nem baj, hogy nincsen gumizene. Akkor is mondom, mindjárt kezdünk, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: pozitív péntek reggelt 7-10-kor, június 5-én. Ez az Antrit reggel, és ezentúl ezt fogom mondani.
1: Pozitív péntek.
0: Most így a horoszkóp megvilágosított engem is.
1: Mi van?
0: No, mai napi ötösünk témája a kedvenc konspirációs teóriájuk, összeesküvés elméletük, konteójuk, vagy hát kinek hogy tetszik. Vari, neked van?
1: Most még így nem tudom, még csak hangolódok a témára, majd biztos bejön valami.
0: Már többször elmondtam, hogy a hold nem létezik.
1: Nem, hogy lapos a föld. Ja nem, de ez nem a tiéd, de hogy erről hallottunk. Igen. Hogy hold, ja, hogy oda van vetítve.
0: Így van.
1: Nem,
0: a hold az egy hologram.
1: De ezt nem gondolt komolyan, csak így.
0: De nekem nagyon tetszik ez.
1: Ja, hogy tetszik ez.
0: A lapos föld is nagyon tetszik, főleg amikor többször is összegyűjtöttek a lapos föld hívők a rengeteg $10,000-okat egy nem tudom milyen pásztor, minek mondják ezt?
1: Micsoda?
0: Aki hogy? Osztja az igét.
1: Hát a pap.
0: Hát de nem pap, hanem hogy a lapos földről. Na mindegy, ennek az új embernek adtak többször $10,000, hogy építsen rakétát.
1: Igen.
0: És azon bebizonyítsa, hogy lapos a föld, mert hogy egyenesen fog menni.
1: És innen én abszolút tök jól tudtam vizualizálni magam, hogy kiülök a szélére, és akkor így lógatom a lábamat a lapos földön.
0: Nagyon jó lenne az is egyébként. Régen ezt hitték. Jól tudom. No, de nem rólunk van szó, hanem Ádámról.
1: Ádám szívügye egy gyerekek biztonsága, még iskola őrként is dolgozott egy
0: darabig. Prédikátor.
1: Prédikátor, jó.
0: Szóval Ádám konteója.
2: A kedvenc összeesküvés elméletem, nekem megmondom őszintén, hogy én szeretek rólozgatni, most nem kezdem el sorolni, mert én mindegyiket elolvasom, ami úgymond megjelenik. Megmondom, hogy miért. Mert valahol mindegyiknek van valami valósága. Egyszer mondta egy pszichológus, hogy ha valaki hazudik, abba mindig van egyfajta igazság. Csak mindig meg kell találni azt az igazságot, mert még a hazugságban is kis fedett igazságok vannak. Tehát ezeket kell igazából úgymond kihámozni, megnézni és átrágni. És azt mondom, hogy nem most belementem egy olyanba, ami most akartam legalább 3-4 mondatot mondani egyszerre, értelem, mert ez egy nagyon érdekes téma, egyébként főleg mondom a számomra, de talán az egyik talán, ha már mindenképpen nevesíteni szeretnél, az, hogy magát a világot csak, mit tudom én, pár ember irányítja. Ez az egyik legérdekesebb konspirációs kérdés, amivel azért mindenki foglalkozik, mindenki azért gondol rá, tud pozitív, negatív dolgokat, kontra egyéb, de nem tudom, tehát ezek mindig ilyen érdekes dolgok. A másik az UFO kérdés lenne, de abban most nem akarok belemenni, mert az arról meg órákig tudnék így.
1: Igen, egyébként tényleg van abban valami, hogy valami kis szösszenetnyi igazság lehet, hogy van, és az ember így elkapja egy ilyen konspirációs elmélet, hogy hopp, lehet, abban tényleg lehet, hogy abban van valami, nem tudom, abban a szálban, vagy abban a részletben. Aha. Csak nem szabad nagyon belemenni, mert az ember így beleviszi magát, és csak megy utána.
0: Hát most például van egy olyan teória, hogy a madarak nem léteznek, tehát abban nem tudom, hogy miféle igazság
1: lehet. Aha, mert, vagy hogy miért?
0: A kormány leváltotta a madarakat drónokra. És valójában a madarak megfigyelnek minket. Na, de lehet, hogy ez is
1: szóval azért van itt annyi kis fekete rigó itt a rádió körül.
0: Például. Igen. Na, köszönjük Ádámnak, Gizivel folytassuk gyorsan, mert kifutunk az időből.
1: Gizi hisz az emberekben, és hisz abban, hogy mindenkiben van egy kis angyal, csak ki kell csalogatni.
0: Na, hallgassunk.
3: Szerintem a legnagyobb elterések, megint csak bocsánatot kérek minden érintettől, az a politikai nagyhatalmak oldaláról érkezik felénk, és felére rá se fogunk jönni soha, hogy mi a valós háttere mindannak, amit nagy átlagban az emberek agyán torkán le akarnak, nyomni el akarnak hitetni. Én sajnos ezt így gondolom, nem egy konkrét dolgot mondtam, de hogy nagy általánosságban egy kicsit nekem ez a benyomásom.
0: A politikai nagyhatalmak. Hát igen.
1: Meg hasonló, amit Ádám mondott, hogy 1-2-3 ember van, aki mondjuk így a pénzügyi világot irányítja.
0: Így van. Köszönjük Ádámnak és Gizinek. Vannak még 3-an, folytatjuk, de előbb zenélünk.
4: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Pozitív péntek reggelt 7:23-kor, ez az Antik reggel június 5-én, folytatjuk mai napi ötösünket, ketten már megosztották velünk kedvenc konspirációs teóriájukat, lehet összeesküvés elméletüket, most folytassuk Máriával.
1: Mária szeret beszélgetni, de zárkózott és nem szeret sok mindent elárulni magáról.
2: Hát van egy pár, mert mindegyik olyan, megint olyan értelmetlen dolog, amire nem találnak az emberek magyarázatot, nincsen tudományos bizonyíték, és akkor valamit azért kell kreálni, hogy tudálékosak, hogy ők azért valaminek, ó, hát valamit tudnak, megosztják veled a titkot, és akkor vagy mivel én ezekben egyáltalán nem hiszek, tehát a kontaokban egyáltalán nem, és szeretnek bizonyítékokat találni, szeretnek pontos információt, argumentumokat, stb. Tehát csak így, hogy valamit mondanak, hogy azért volt a vírus, mert azért biztos, hogy volt egy olyan titkos társaság, aki uralkodik fölöttünk, akik egyébként irányítják a világot, és most akkor egy próbát tettek, hogy mennyit bírunk ki, hogy meddig, mikor fogják majd elpusztítani a földet, és egyáltalán, és akkor nézd az ember ki a fejéből, hogy egy úristen, most megbántsam, és mondjak neki valamit, amit érzek belülről, vagy pedig hallgassam végig, és akkor nekem rossz, hogy ekkora marhaságot még nem hallottam, és nem tudok ezekkel mit kezdeni.
0: Na. Csak kaptunk egy konspirációs teóriát a végére.
1: Igen. Azért igen, a Covid körül az elég sok mindent lehetett hallani. De egyébként nekem most a 911 ugrott be valamiért, igen. És hát ugye a 911 az a segélyhívó szám az Egyesült Államoknak. Igen. És akkor így, tehát ott azért voltak, ott egy kicsit én is belementem, meg olvastam utána.
0: Hogy azért,
1: az se volt azért, tehát az nyilván nem volt véletlen, az hogy is. Akkor úgy, és amúgy, úgyhogy, meg hogy ugye azt mondták, hogy ott a kertonyokban olyan papírok voltak, vagy iratok, amiket úgymond meg kellett semmisíteni.
0: Meg, hát, na jó, legyen olyan a kérdés, hogy ez volt a legegyszerűbb módja.
1: Hát sok minden van mögött, amiről nem tudunk, és lehet, hogy soha nem is fogjuk megtudni.
0: Így van, ahogy Gizi is.
1: Igen, hogy így nekünk. Vannak ezek a nagy hatalmak, amik...
0: De a Covid-dal kapcsolatosan, tehát hogy ez az elpusztítani a földet dolog, ennek egyszerűen nem látom értelmét. Hogyha van ez a titkos társaság, aki irányítja az egész bolygót, aki pénzt akarnak...
1: Akkor hasznot akar húzni belőle, akkor... nyilván nem akarja elpusztítani sem.
0: Miért legyünk kevesebben, mert hát az kevesebb pénz.
1: Igen. Igen, hogy ennek így nincs. Én meg azt gondolom, hogy meghallgatom, mit mond a másik, aztán mindenkinek megvan a saját igazsága.
0: Jó, az, hogy mondjuk a vírus úgy jött ki, hogy az oltás lobby.
1: Hát az egyértelmű.
0: És
1: hát
0: akkor, hogy meggazdagszanak, akkor arra azt mondom, hogy lehet akármit.
1: Meg valószínűleg most látni. Is van az a vírus, meg volt is, csak a félelemmel meg lehet az embereket manipulálni.
0: Az biztos. Na, köszönjük Máriának is, ketten vannak, még zenélünk, és aztán folytatjuk.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: sikerült összerakni.
1: Na.
2: De az mi ez a halott internet teória?
1: Majd elmondom mindjárt, de jó. a madarak nem léteznek teóriára. Szerintem Ákos bevitte magához a kamerát. Önszántából figyelteti meg magát madarával.
2: Aha, lehetséges.
1: Biztos. Na, a halott internet teória úgy hangzik, hogy az internet nagy része már nem valódi emberekből áll, hanem botokból, mesterséges intelligenciákból és automatikusan generált tartalmakból. Az emberek valójában sokkal kisebb részét adják az online forgalomnak, mint azt hisszük. És hogyha belegondol, ugye?
2: Van is benne valami.
1: Ha már csak felmegyünk a YouTube-ra, és van egy érdekes videó, és 90%-a ezeknek mindig jelj. Mesterséges intelligencia, egy kicsit ijesztő egyébként. A halott madarakat még már elmondtam.
2: Nagyon jó. Nem halott most madarak, nem tudom, megyek majd az utcán, és akkor így látok egy madarat, és akkor így nézem, hogy biztos, te most megjátsza magát, vagy
1: van,
2: csak...
1: Így van. Ha néztél már farkas szemet egy galambba.
2: Jaj, ne, azok ilyen, azok galambokat nem bírom. Nem bírom a galambok. Ugye? De a kis cinkéket, meg a kis rigókat így viszi, hát
1: azok
2: a kis girisztát a csőrében.
1: Azok álcázzak.
2: Nem, magukat. Szerintem ők a valódiak. És szerintem a galambok a beépített.
1: Szerintem az összes beépített, csak a galambot az még az ilyen
2: és hogy így mozgatja
1: kezdeti,
2: a fejét.
1: Az a kezdeti koncepció, amikor még lehet. Látszik, hogy ez az, ami.
2: Aha.
1: És akkor a cinkék, meg az már a fejlett technológia. Így van. No, köszönjük Ákosnak is, beszélünk itt össze-vissza, minden butaságot folytassuk Frankivel.
2: Ja, még vissza van Frankivel, mert készültem az útinformra. Na, Franki sikeres vállalkozó, aki nem régen rangos elismerésben részesült, hosszú évekig az amerikai foci lelkes művelője és támogatója volt.
1: Hallgassunk.
3: Hát konspirációs teória, hogy van egy jó pár, ezért szeretem is őket olvasgatni, megnézni ezeket a egyrészt a tényszerű alátámasztásokat, meg ezeket a mesterkért ilyen kitalálmányokat. De például az egyik legjobb ez a holdra szállás. Mennyi teória van vele kapcsolatban, ugye a zászló lobogása, ugye ott a holdon nincs légkör, amitől lobogjon, nincs cél. Nem ugyanolyan a bakancsnyom, ami ott a hold felszínén van a felvételek szerint, mint az űrhajós bakancsának a talpa, vagy a gravitáció, ami egészen jól láthatóan nem hat oda a földinek, tehát nem sokkal lassabban és sokkal magasabbra ugrándoztak ott az űrhajósok, vagy az égbolton a hiányzó csillagok. Szóval rengeteg érdekes dolog van ezzel kapcsolatban, hogy ez miért történt, hogyan történt, de van egy másik is, ez a világot egy titkos társaság irányítja. Hát ez mondjuk ez egyre inkább posztik szerte szét, mert most már lassan nem is titkos és rém egyszerű, nincs ebben már semmi titok, hogy tényleg így van.
2: Hát igen, ez a holdes, ez érdekes.
1: Most visszakapcsolok.
2: Igen.
1: Nem lehetett holdra szállás, hogyha a hold nem létezik.
2: Ja, igen. Tehát akkor, jó, de hát az, amikor van teli hold, meg új hold, akkor az mi? Tehát akkor az mi, akkor így betakarják így?
1: Hát vetítik hologrammal, minden napra meg le van követve.
2: Erre is van egy program.
1: Persze, tehát a NASA AI vetíti ki.
2: Ó, és az ilyen járt a programozott...
1: Ezt nem tudni.
2: Na jó, tehát teli hold, meg hogy már mióta létezik, akkor még az AI sem volt, meg a NASA sem
1: azt
2: volt, mióta hold létezik.
1: Azt nem tud. Hát most a NASA csinálja.
2: Ja, most előtte ki?
1: Az UFO.
2: Egyiptomiak csinálják.
1: Például. Hát miért a piramisokat kirakta oda?
2: Így van.
1: Na, egyébként vannak még nagyon érdekes konspirációk, például a föld belsejében egy másik civilizáció él, a finn nyelv és Finnország is kitaláció, valójában a japánok és az oroszok találták ki, hogy nyugodtan halászhassanak a balti tengeren.
2: Ez nagyon jó.
1: Na, ilyenek vannak. Köszönjük a napjátos tagjának a közreműködésüket, szerintem jót nevettünk. Az útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Pali! Hozd már a földnedves beton!
7: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
6: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
7: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
6: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
7: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
8: Dompepe hétfőket! Juhé! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshop.

0: Laborban. Wow, dopepe, hétfőked!
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám.
4: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
3: Rádió Antrit közlekedés.
5: No, és már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
6: Itt vagyok. Az M6-os autópályán az autópálya Pécs felé vezető oldalán, a Bonyhád és a Szekszárd Gemenc csomópontnál burkolat felújítás folytatódik a 137-es és 141-es kilométer között, illetve a 142-es és 146-os kilométer között. Kaszálnak a 6-os főúton Siolgárd előtt, a 65-ös főúton Hőgyész előtt, illetve az 56-os főút 6-os kilométernél építési munkák miatt útszűkületekkel számítsanak az arra haladók.
5: Köszi, Vali, hogyha a térképre pillantok, akkor Szekszáron azt látom, hogy hát a csatártól befelé, a központ felé van némi kis fennakadás, ezen túl pedig a szokásos helyeken, a buszpályaudvar környékén és a Damjanics utcánál kell lassabb haladásra számítani, úgyhogy tegyen így, ezt kalkulálja bele a közlekedésébe, és hát nyilvánvalóan tartsa be a szabályokat, vezessen óvatosan körültekintően, ha pedig lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 744-444-en, segítsen, hogy mi is segíthessünk. Jó utat kívánunk!
3: Ez az Antrit reggel!

0: Ez az gond, hogy reggel június 5-én pénteken, és 3:48 lesz egy percen belül, amit mind tudjuk, hogy mit jelent azt, hogy Vali sziporkázhat.
1: Igen, időjárás, ahogy reggel is mondta Dávid, egyértelműen úgy a napot nem fogjuk látni, ugyanis egész nap felhős, kicsit borús lesz az idő, hideg nem lesz, 26 fok lesz a maximum, ugyanakkor az UV sugárzást így figyelmeztetnek rá, és magas lesz 11 órától egészen 14 óráig. Csapadék nem várható, a szél kicsit úgy mérsékelt lesz, szóval olyan borús, napos, olyan péntekies lesz az időjárás ma.
0: Péntekies, az nem olyan péntekies lenne, hogy teljes ragyogó napsütés.
1: Nem, a pénteknek kell egy ilyen kis, jó, most már úgy kicsit menjünk haza, nem tudom.
0: Ja, értelek.
1: Beburkolózni egy picit úgy. Ha ilyen nagyon-nagyon-nagyon süt a nap, akkor az újság, akkor még ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hú, ki kell menni hétvégén, nem tudom, főzni, virágok, nem tudom én micsoda. És akkor így akkor az ember nem tud pihenni. Így meg akkor az olyan kis sejtelmesen.
0: Így meg olyan, hogy
1: sejtelmes az időjárás. Kicsit süt a nap, kicsit nem.
0: Jó. Mert akkor így készüljön.
1: Igen.
0: Köszi, Vali, hogy sziporkáztál. Az orvos meteorológia szerint az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. Aztán a felhősebb időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, illetve, hogyha kicsit füllettebb az idő, ami benne van végül is a pakliban, akkor nehéz légzés, légszomj és a rosszul lét is jelentkezhet. Erre érdemes azért odafigyelni, ahogy arra is, hogy a megfelelő mennyiségű folyadék az bekerüljön a szervezetbe, és bár péntek van, attól még ez leginkább vizet jelent, úgyhogy így készüljön nagyjából. 26 fok maximum, felhős, még voltam, nagyjából ennyi. A divatippünk egyértelműen a nyári öltözék, zenélünk, aztán összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 8 óra június 5-én pozitív pénteken.
1: Ez az, igen, ez meddig mi volt? Ja, pazar volt.
0: Pazar volt, pompás volt, patika volt, prima volt.
1: Prima.
0: És a pozitív valahogy nem jutott eszembe. Hát, szégyen. No, de ez az Antrit reggel, és arról beszéltünk az elmúlt nagyjából 50 percben, hogy a napi ötös tagjainak mi a kedvenc összeesküvés elmélete.
1: Ez a nagy hatalmak, egy bizonyos ember vagy több ember irányítja föl, azért ez azt hiszem kétszer is bejött. A holdra szállás, jó, és akkor ebből kapcsolódva Dávid szerint nincs hold, csak ki van vetítve oda nekünk, igen.
0: Egyértelmű.
1: És hát azért, meg az...
0: A madarak, ne felejtsd ki
1: a madarak. Meg a halott internet, az a legjobb.
0: Egyébként abban még van is valami.
1: Nem, én a madaraban nem madarak cukik, nem hiszem, hogy
0: az előbb ilyen. itt vizslatott egy valami rigó, vagy veréb, vagy nem tudom mi volt.
1: És van lehallgatás, lehet, hogy így az üvegen keresztül is
0: biztos.
1: Így lehallgatnak
0: minden
1: minket.
0: Tudnak rólunk valami. Az a helyzet.
1: A nagy testvér megfigyel.
0: Így van.
1: Minket.
0: Ugye volt a finn nyelvkitaláció, illetve Finnország nem is létezik. Ami azért érdekes, mert a következő óránk témája pont a finnekhez kapcsolódik. De mielőtt még arra rákötnék, van még egy, amit szerintem el kell mondani, az idő ellopása.
1: Vagy nincs is idő.
0: Nem, az úgynevezett fantom idő elmélet szerint a középkor egy része meg sem történt, és valójában közel 300 évvel kevesebbet írunk.
1: Ebben van valami, ebben én is belementem, és utána néztem, ugye, hogy nem is tudom, melyik volt a pápa, aki bevezette a mostani naptárt, de hogy ugye ezt azért vezette be úgy, ahogy van most, hogy az adókat beszedje. De hogy valójában egy teljesen más naptár volt, tehát az, amiben most élünk, létezünk, az nem fedi a valóságot.
0: Na jó, de nem azért, mert eltűnt a középkor egy része.
1: Hanem mert megmahinálták
0: hát
1: a naptárrendszert.
0: Igen. Bizony, hát még a naptárunkba is bele nyúlkálnak ezek a szindikátusok, vagy micsodák. Na, köszönjük a napjutós tagjainak a mai, meg az egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és akkor a finnekkel folytatjuk, mert hogy néhány szerencsés embernek, a finnek felkínáltak egy lehetőséget, hogy megtanítják őket a boldogságra.
1: Egy hétig, ugye?
0: Azt hiszem, egy hétig. Így van, és egyrészt erről beszélünk, másrészt pedig arról, hogy mi magyarok mit tudnánk megtanítani.
1: Mit tudnánk felajánlani, igen,
0: az embereknek. Másoknak. Beszéljünk erről a 744-444-444-en, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dresscode! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre.
3: Minden termékre.
4: Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode. Szexárd. Tinódi utca 6.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444-555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelemföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár Veregvár megyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasúttársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
3: Rádió Antrit időjárás!
6: Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pompás péntek reggelt, ez az Antrit reggel, június 5-én 8 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: No, és hát van egy dolog a világon, amit mind kutatunk, hogy hogyan is legyünk boldogok. Hát a finnek valamit tudnak, és nem voltak restek megosztani másokkal. Utazást kínáltak néhány szerencsésnek, hogy megtanítsák nekik, hogyan legyenek boldogok. No, de mi mit tudnánk tanítani? Beszéljünk róla. 74 444 444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: pozitív péntek legyen, július 5-én, elnézést, 4:49 múlt, mert beszélgessünk a boldogságról.
1: Mert hogy a finnek kitaláltak egy olyat, hogy az általuk kiválasztott utazók számára, ez még egy márciusi hír egyébként, teljes költségtérítéssel járó 7 napos utazást kínálnak, amelyek során megismerhetik és megtanítják a finn boldogságnak a titkait. Ez egy élményközpontú utazás, amiben elsősorban ez a úgynevezett digitális méregtelenítés áll ennek a középpontjába. És ez a program segít a résztvevőknek lelassulni, a természethez kapcsolódni. 7 napos, minden költséget fedező boldogság mesterkurzus program magában foglalja a repjegyet, a szállást, az étkezőst és a szakértők által vezetett programokat. A helyszín pedig egy békés finn tóvidéken zajlik. Vannak fa tüzelésű szaunák, lehetőség van úszni, túrázni, sétálni, helyi friss ételeket elkészíteni, tehát megtanulni saját kezűleg elkészíteni. És az a program célja, hogy elszakadjunk a mindennapi digitális stressztől, és megérteni, hogy az egyszerűség és a természet garantálja a hosszú távú jól létet. És ugye ennek kapcsán kezdtünk el gondolkodni, hogyha ezt tudja Finnország.
0: Hát de miért pont Finnország, ugye ezt most kihagytad? Hát azért Finnország, mert Finnország lett a legboldogabb ország a világon.
1: Így van, 2026-ban, ha minden igaz, egy ilyen...
0: 8 éve.
1: 8 éve?
0: 8 éve zsinórban a finnek a legboldogabbak.
1: De ez érdekes, mert hogy ott azért... most ezen gondolkodtam, hát hogy...
0: Érdekes, főleg annak tudatában, hogy nem létezik.
1: Egyrészt nem létezik. Igen, de lehet, hogy sok vodkát isznak így a...
0: Az orosz japánok?
1: Nem, az oroszoktól így áthozzák. De hogy érdekes, hogy azért ott a sokszor van az, nem, hogy sokáig van sötét, vagy világos, tehát hogy ezek a fényviszonyok az évszaktól függően változnak. Jó, nyilván ez nem a teljes északi sark, ahol ugye nagyon sokáig bizonyos évszakokban sötét van.
0: Nem tudom, azt mondom, hogy de amúgy még hideg van, nem? A finneknél.
1: Hát nincs az a nagy...
0: De tudom, még hideg is van, amit mondjuk nekem nem gond.
1: Viszont a finn oktatás, ugye arról már beszéltünk, ugye az azért ott
0: például
1: van. De akkor lehet, hogy valamit mégis tudnak.
0: Valamit lehet, hogy tudnak
1: valamit
0: a finnek.
1: Valamit tudnak a finnek.
0: De ezek a fránya finnek. Na de a kérdésünk pedig az, hogy mi magyarok mit tudunk.
1: Ha a finnek ezt tudják nyújtani, akkor vajon
0: ide minek jöjjenek emberek tanulni?
1: Mit tényleg? Mit tudnának itt tanulni az emberek?
0: Mit tanulnának a magyarok? Na hát vannak ötleteink, de az ön ötleteire vagyunk kíváncsiak, úgyhogy csörögjön a 74-444-444-en, mondja nekünk, hogy mit gondol erről, mit tudnánk mi megtanítani a világ népének egy hét alatt.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: panaszkodós péntek reggelt, június 5-én, 3 perc múlva 8:30 lesz, és hát beszéljünk a boldogságról.
1: Volt egy kedves betelefonáló hölgy az előbb, aki kifogásolta azt, hogy én sokat nevetek adásban, ez volt a pillanatnyilag a legnagyobb problémája, úgyhogy én üzem ennek a kedves hölgynek, hogy én jól érzem magamat, és boldog vagyok, és azért nevetek sokat az adásban, és én azt gondolom, hogy ennek kellene a legkisebb, vagy legnagyobb problémának lenni az életben, úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani.
0: No, akkor menjünk tovább arra, hogy mit is tudnánk mi magyarok megtanítani a világnak, ugyebár, hogyha már itt a nevetgélés is problémát okoz. Volt egy telefonunk, úgyhogy hallgassuk. Gyert, hogyha minden igaz, akkor...
2: Kívánok, csak a témához szeretnék hozzászólni. Igazából egy mondat, de szerintem igazából minden benne van. Hát a szeretetet, a tiszteletet és az özvetlenséget, mert szerintem, hogyha az emberek jobban szeretnék a másikat, jobban tisztelnék a másikat, és önzetlenebbek lennének, akkor sokkal szeretetteljesebb világban tudnánk élni, vagy tudnánk élni, mert ezek apró mérföldkövek, amikhez úgymond... meg kell tanulni eljutni, mert nagyon sok embernél látom azt, hogy abszolút ezek a dolgok nincsenek bent, és igazából ezek a dolgok, amik úgymond kellenének ahhoz, hogy egy emberségesebb világban tudjunk élni.
1: Köszönjük szépen!
0: És erre alkalmasak lennénk mi magyarok, hogy ezt megtanítsuk?
2: Hát igazából alkalmasnak mondanám, de nagyon fontos, hogy otthon milyen én képpel tud eljönni a nagybetűs életbe, mert igazából most akarva akaratlanul azért a gyerekek azt a példát tudják továbbvinni, amit ugye az otthoni mag ad nekik, tehát az az én kép, amit ugye ő tanul, azt tudja továbbadni a generációs vonatkozásba, tehát igazából meg kéne tanulni a szülőknek is tisztelettudó, példamutató neveltetésbe részesíteni a gyerekeket, mert igazából ezért van az, hogy nagyon sok ember nem tud a ezethez megfelelően viselkedni, és nem tud egy példamutató magatartást tanúsítani a mindennapok során.
0: Ja. Köszönjük szépen,
1: hogy telefonált.
2: Szép napot, köszönöm.
0: Így van, köszönjük a telefont és a véleményt. Hát mondjuk, hogy mi magyarok mennyire tudnánk ebben segítségére lenni a világnak egy hét alatt, az hát megosztó kérdés lehet. Minden esetre köszönjük az ötletet igazából. Továbbra is várjuk őket a 74444444-en. Ugye a mai témánk az, hogy a finnek, akik 8 éve a legboldogabbak a világon, ingyen utazást kínáltak embereknek még márciusban, hogy megtanítsák nekik a boldogság titkát, és akkor ez alapján kérdezzük azt, hogy ön szerint mi magyarok egy hét alatt mit tudnánk tanítani a világnak, úgyhogy csörögjön, beszéljünk róla.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to... Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ez az Antics reggel 8.37-kor június 5-én pénteken folytatjuk mai témánkat, ami hát onnan ered, hogy a finnek ugye most már 8 éve zsinórban a legboldogabb nemzet a világon, és hát ingyenes utazást kínáltak fel 12 embernek?
1: 12-nek, igen.
0: 12 embernek azért, hogy megtanítsák nekik a boldog

0: titkát és kulcsát, és hát ez alapján merül fel a kérdés, hogy vajon mi magyarok mit tudnánk tanítani a világ népének egy hét alatt? Mi az, amiben mi vagyunk a legjobbak?
1: De visszatérve egyébként kíváncsi lettem volna, hogy mik voltak a jelentkezési feltételek. Be kellett bizonyítani, hogy most én nagyon boldogtalan vagyok, és én rászorulok. Nem mindegy, ez így zárójelben.
0: Nem tudom, hogy hogy működhetett.
1: De hogy,
0: már,
1: hogy
0: nem, itt van.
1: Ott vannak a jelentkezés?
0: Egy két lépcsős jelentkezés volt, úgyhogy, és júniusban, most júniusban utaznak.
1: Na most utaznak, akkor majd lekövetjük, akkor majd beszámolunk róla, hogyha találunk erről valami írást, vagy információt, hogy hogyan is zajlott ez Finnországban.
0: És elviszik haza, és olyanok, ők lesznek az új prédikátorok, akik a boldogság igényét
1: terjesztik a világban, majd, hogy hogyan kell boldognak lenni.
0: No, de tőlünk vajon hogy mennének haza, és mit osztanának tovább? Volt egy telefonunk, egy ötlet, úgyhogy hallgassuk. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Jó reggelt, kívánok, számosztok! Egy
1: jó reggelt!
2: Elhagyítom a rádiót.
0: Az jó lesz, köszönöm. Na,
2: hát én akkor itt egy magyaros boldogítót akarnád elmondani. Megtörtént eset. Pont egy hét ezelőtt történt a falunkban, hogy egy borverseny volt. És, ugye úgy van, a zsűri utána kihozzák ott a borászok eljöttek. Igen, ám szemben egy jött, na, ez németekkel történik. Egy német középkori házasok. Szemben leültek, polgármester úr mindegyiknek adott őnek egy kis kettő poharat. Mikor hozta ki a hölgyünk körbe mindenfajta bort, ők első azt hitték, hogy ezt ki kell inni. Elkezdték iszogatni, akkor rájötték szembe, hogy mi mindig kiöntjük egy kortyot meg, és a vége felé már elég jó, olyan örömben voltak, hogy le a kalappa. Hát ez egy igazi magyaros, ami vidámítja az ember. Tudni kell, hogy mennyit iszik belőle, és szuper. Hát csak én, nem mondjuk meghívnák egy például egy pince borkostolásra, vagy egy disznóvágásra, vagy ilyen bőrköltre, és akkor olyan boldogok lennének, mindig innának rá jó igazi fehér bort, vagy valami, és ennél nagyobb boldogság nem kell. És utána jöhet esti táncok, ó, hát itt akkor van csodába, ma most belendülök én is. Na, ennyit szerettem volna, hogy megtörtént, hogy itt van egy igazi magyar, vagy ilyen gulyásossal, vagy meg, és akkor már működne minden. Na, be is fejezem, mert itt mondhatnám.
0: Szuper, na, köszönjük.
2: Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Na, hát egyébként ki gondolta volna, bocsánat, hogy szabadba vágok, ki gondolta volna, hogyha arról van szó, hogy mi magyarok, miben vagyunk jók, akkor a pia az
1: egyik. Az első.
0: Az rögtön.
1: De mellé egy jó gulyás, vagy egy jó pörkölt, vagy egy halászlé.
0: Egy halászlé.
1: Na, hát az biztos, hogy egy olyan élmény lenne.
0: Jó tárcsázás.
1: Amivel így szívesen távoznak innen az emberek.
0: Na, és akkor mit tanulnak? Azt, hogy inni
1: hát hogyan legyenek lazák.
0: Hogy inni kell.
1: És hogyan tudjanak felszabadultan nevetni bármikor, bárhol. Például.
0: Itallal?
1: Vagy annélkül.
0: Jó, hát, hogyha folyamatosan itatod őket a pincébe, akkor az nehezen bízik haza, hogy azt nem.
1: Szerintem nevetni tanítsuk meg a magyarok, tehát akik ide jön, nem?
0: Hát pont mi?
1: Mi itt Halló. A pessimista ország.
0: Hát ez igen, a lényeg, igen. Hogy vajon mit tudunk. Szerintem ez azt, hogy hogyan panaszkodjunk, ez lenne az első, igen. Amit hazavinnének.
1: Sírva vigad a magyar.
0: Sírva vigad a magyar, pontosan. Azt, meg hát tényleg, hogy evés közben nem beszélünk. Még akkor se.
1: Még akkor se, igen. Mm.
0: Hát nehogy már interakcióba kerüljön a család.
1: Vagy akkor fordítsuk meg, akkor tanítsuk azt, hogy tudnak minél pessimistábbak, minél panaszkodóbbak, kritikusabbak.
0: Megkeseredettek
1: lenni, igen.
0: Az megy nekünk.
1: Abban nagyon profik vagyunk.
0: Az megy nekünk. No, zenélünk, és továbbra is várjuk a tippeket, ötleteket, hogy vajon miben vagyunk mi annyira jók, hogy megtaníthatnánk bárkit arra valamire. 74-444-444.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Ladies and gentlemen, this is from Antrim Usin.

0: 10 perc múlva 9 óra lesz június 5-én, pénteken folytatjuk beszélgetésünket. Ugye bár a boldogságról beszéltünk, most legutóbb felmerült, hogy vajon mi kell a boldogsághoz, vagy mi az, amit mi tudnánk, hozzá tudnánk tenni, és az például a bor volt, de hogyha már bor, akkor legyen a sör.
1: Igen.
0: Mert hogy ma van a Szent Bonifác, a sörfőzők védőszentjének ünnepe, és hogyha már minden mindennel összefügg, akkor hoztunk receptet, hogy mit főzzünk a hétvégén.
1: Most egy sörös hús recept eszembe jutott.
0: Na.
1: Sörös hús recept.
0: Na.
1: Most hirtelen jött, úgyhogy nagyon a részletekre nem emléksz. Az a lényeg, hogy 2 deci sör kell hozzá, tehát abba kell megfőzni a húst. Fokhagyma kell bele, hagyma, és igazából a sör levében kell megfőzni, és mi mindig, most nem fog eszembe jutni ezzel a zsemlegombot szelettük. Aha. Az apukám csinált mindig ilyen sörös húst, és hát van kiváló. Nagyon jó.
0: Így van, az egyik recept. Tehát, ez van még marhaneget sörös hagymás mártogatóssal, ez igazából marhafasírt, meg sörös hagymás. Barna sörös a csirkecomb sütőtök pürével. Barna sörös a marharagú gombával és gesztenyi és dödöllével.
1: Jól hangzik.
0: Ez jól is néz ki. Barna sörös oldalas, ilyet már csináltam. Nagyon jó. És van még 100 sörös sertés ragú. Ez is jó. És a végére a sörös sörtészta. És abban bármi.
1: De azt nézzük, nem csak a sörrel, hát akkor, ha már a borról beszéltünk, vagy az egyik hallgatónk ugye hozta, hogy borozni. Hát a bor is mehet ugyanúgy a pörköltbe. A gulyásba is. Marha pörköltbe, meg pláne. Úgyhogy a jó kis vörös bor nem csak mellé iszuk, hanem akkor mehet az ételbe is.
0: Így van, és akkor majd jó boldogok leszünk, hogyha elkészítettük ezeket a fogásokat, és jól bekajáltunk, meg ittuk mellé, amit meg kellett inni. Úgyhogy nagyjából itt tartunk, zenélünk, és összegezzük az elmúlt nagyjából 50 percet.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 4 perc múlva lesz 9 óra, június 5-én pénteken, ez az Antritra reggel. Hát elérkeztünk ennek az órának is a végéhez. Szerintem mozgalmas, meg izgalmas volt, mert hogy arról beszéltünk, ugyebár, hogy a finnek a legboldogabbak a világon.
1: És ezt szeretnék megmutatni másoknak is, és tanítani boldogság mesterkurzus címmel. Szerveznek egy ilyen egyhetes finn tóvidéken, egy ilyen elvonulás, nem kicsit olyan digitális detoxról van szó, hogy így megmutassák, hogy a világnak, hogy hát hogy mi is az a finn boldogság recept.
0: Vajon annyi múlik, hogy digitális detox?
1: Hát nem azért, az csak egy kicsi része valószínűleg, de hogy az is egy része így a mai világban.
0: Mi is lehetnénk nagyon boldogok. Kivonulnánk az erdőbe, aztán puf, van egy pár erdőnk.
1: Hát lehet, hogy nekik erre van egy bevált stratégiájuk, ez működik az országban, és úgy gondolják, hogy akkor ezt így megosszák másokkal is.
0: Jövő héten kipróbálom, Vali.
1: Helyes.
0: Majd ott a tóparton.
1: Mert hogy Dávid megy pihenni.
0: Végre.
1: Jól lesz neki, igen.
0: Így van.
1: A megérdemelt pihenés.
0: Így van. Na de addig még el kell jutni, úgyhogy folytatjuk majd a reggelt neked. Köszi, Vali, hogy itt voltál egész héten.
1: Szép hétvégét mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig Kis Zoltán érkezik, a Tolnavár megyei Balassa János kórház főigazgatója, akivel átbeszéljük a kórház elmúlt időszakának történéseit, mert azért sok minden történt már ebben az esztendőben, kezdve mondjuk az ápolók nemzetközi napjával, úgyhogy a hírek után ezzel folytatjuk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél, plusz 3630 883 83 51.
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
7: Várja Önt a Kureotec Autószerviz Bonyhádon, a Felszel Mór utca 80-ban.
8: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa a térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma a változó vastagságú feltyórfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Préma péntek reggel, ez az Antrit reggel, június 5-én 9 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok ott. A hamarosan érkezik a stúdióba Kis Zoltán, a Tolnavár megyei Balassa János kórház főigazgatója, akivel átbeszéljük a kórház elmúlt időszakának történéseit, kezdve például az ápolók nemzetközi napjával. Mindjárt kezdünk, tartson velünk.
2: Az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban indul.

0: 7 perccel múlt el 9 óra, június 5-én pénteken, itt ül már velem szemben Kis Zoltán, a Tolnavár megyei Balassa János Kórház főigazgatója. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hallgatunk, és szervusz, örülök, hogy itt lehetek.
0: Na hát, nem is tudom, nagyon régen beszéltünk utoljára, de kezdjük, nem kronológiailag haladunk, hanem kezdjük mondjuk az ápolók nemzetközi napjával, ami május közepén volt, azt hiszem, és itt a kórházban is volt megemlékezés róla. Minden igaz.
1: Igen, jó is, hogy mondod, tehát nem kronológiailag, hanem fontossági sorrendben haladunk, és azt gondolom, hogy igen, akár mondod, a kórház lelkét az ápolóink teszik ki, és ez nyilván máshol is ugyanígaz. Minden évben két alkalommal ünnepeljük kiemelten az ápolókat, az egyik a Magyar Ápolók Napja, a másik az Ápolók Nemzetközi Napja. Florence Nightingale születéséhez igazítva van a májusi rendezvényünk, nagy rendezvényünk, és azt gondolom, hogy és ezt ott is elmondták többen is, hogy azért fontos ez, hogy egy kicsit álljunk meg, mert ez olyan természetesnek tűnik, hogy az ápoló az ápol, az ott van, és akkor ápol, de ez nem ennyire egy értelmű és egyszerű feladat, ez egy elképesztően nehéz hivatás, és a Semmelweis nap is hasonló, hogy egy kicsit álljunk meg, és beszéljünk arra az egészségügyi dolgozók, mit tesznek értünk a mindennapokban is. Mindig elmondom, hogy ők egy kicsit hozzáadnak a saját maguk lényéből a betegek gondozásához, ápolásához, amiért én, mint külső, mint laikus is hálás kell, hogy legyek, és akkor ilyenkor el szoktam mondani, hogy mennyire fontosak, és mennyire szeretjük őket, és mint intézményvezető, meg nekem az a feladatom nyilván, hogy az ő munkakörülményekről tudjak gondoskodni, nyugodtan tudjanak dolgozni, meg legyenek azok az eszközök, amikkel tudnak dolgozni. És ami ebben a mostaniban különleges volt talán, az az, hogy egyrészt 3 nap volt egy kis kórházi ünnepség, kis koszorúzással, aztán ugye a szürkenének koszorúzása kint a temetőben, ahol megtiszteltek minket polgármester úrék is, és nagyon jó hangulatú volt, azt gondolom, és emlékezni kell az eleinkre. A hagyományokat azt gondolom, hogy ilyen szinten mindenképpen tisztelni és ápolni kell. És akkor volt a nagy ünnepségünk, ahol rengeteg díjazottunk volt, gyakorlatilag úgy érezzük, kinőztük a Vármegye házat, tehát teljesen tele volt a karzat is, és annyira jó volt látni azt, hogy a kollégák örültek egymás sikereinek, és eljöttek a mondjuk a kitüntetett kollégáknak tapsolni, és utána is, ami tömeg volt, és jól érezték magukat, és beszélgettek, és azt gondolom, hogy ha valamit igazán egy főigazgatói feladatnak tekinthetünk, akkor ezt a közösséget megteremteni, és vigyázni rá, hogy mindenki azzal jön be, hogy jaj, de jó bemenni, és nem vagyok teljesen naív, mert kinőttem már abból a korból, de nem minden nap mindenki így jön be dolgozni, de ha a többségben már jó kedvében dolgozni, azt gondolom, az már jó, és az a betegeknek is jó lesz.
0: Országos viszonylatban itt Szekszárdon milyen a hangulat?
1: Én azt gondolom, hogy most mindenki kivár egy kicsit, hogy milyen konkrét intézkedések fognak történni. Én azt gondolom, és ezt elég régóta képviselem, hogy ahhoz, hogy Szekszárdon szükség van egy nagy kórházra, az nem kérdés. Beszélgettünk szerintem itt is arról, hogy egy új kórház abban segítene, hogy nem ezt az egyébként gyönyörű, és imádom a kórház 13 hektárnak minden centiét, de hogy üzemeltetni irgalmatlanul nehéz, és egy nagyon adott épület infrastruktúrát ad, amiben nem tudunk a mai kor követelmények megfelelően működni. Ma, ha egy modern kórházat építenek, az moduláris rendszerű, könnyen módosítható, hogy éppen milyen ápolási feladatokat, betegáltási feladatokat végeznek ott, na hát erre mi nem vagyunk alkalmasak ilyen pillanatban. Úgyhogy nagyon komoly fejlesztések történtek az elmúlt időszakban, de ez magát az épületeket nem érintette, és ezen mindenképpen szeretnénk majd változtatni. Az, hogy milyen források érkeznek az egészségügybe, az egy nagyon nagy kérdés, az egészségügy ellátás szervezése is nagyon fontos kérdés. Az, hogy a magyar, nem a Tolnavár megye, a magyar egészségügyi rendszer, az körülbelül az, nem akarok sokat mondani, 30 évvel ezelőtti egészségügyi szükségleteknek felel meg. Azóta annyit fejlődött az orvos és az ápolástudomány is egyébként, hogy nincs szüksége ennyi kórházi férőhelyre, és másokra van szükség, mint korábban. 50 éve ezelőtt volt belgyógyászat, most van gasztroenterológia, hematológia, aha, endokrinológia, angiológia, és ezeknek meg kell találni a helyét.
0: Na hát, ami a fejlesztéseket illeti, abban is voltak fejlemények, ugye még az év elején jöttek új gépek, ezzel folytatjuk, majd előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 4-10-kor, június 5-én, pénteken folytatjuk beszélgetésünket Kis Zoltánnal, a Tolnavár megyei Balassa János Kórház főigazgatójával. Az imént hát átbeszéltük nagyjából az ápolók nemzetközi napját, viszont a kitüntetettekről még nem esett szó.
1: Igen, köszönöm szépen, hogy beszéltünk róla, mert tényleg nagyon nagy büszkeség nekünk. A rendezvényen főigazgató dicséretek kerültek átadásra. Nagyon sok olyan kollégát tudtunk elismerni, akik idén már 40 éve dolgoznak az egészségügyben és a kórházban, ami azt gondolom, hogy a munkahelyet is elismeri. Akikre különösen büszkék voltunk most, egy országos tanulmányi versenyt nyert radiográfus versenyen Balázs Székely Szabolcs kollégánk, Pató Anikó harmadik lett ugyanezen a versenyen, illetve Benkő Gréti ápolók között ugyanilyen verseny ért el országos hetediket, ami azt mutatja, hogy igenis nagyon jó képzés van, és igenis rengeteg tehetséges fiatalunk van. Fontosnak tartom azt, hogy minden évben átadjuk az év szakdolgozó elismeréseket, ezt ebben az évben és sikerült, és Balog István Zsolt kollégán kapta, aki a sebészeten dolgozik, hát szintén közül körülbelül 1000 éve, és olyan jó volt látni, hogy ők erre nagyon-nagyon büszkék, és nekünk is, és ugye arról talán kevesebb szó esik, hogy idén 225 éves a kórház, ugye 1801-es hivatalos alapításunk, és ebbe a rendezvény sorozatba illeszkedett be ez is, úgyhogy annyira büszke vagyok rájuk, hogy tényleg elmondani nem tudom, hogy ők ezért a kórházért, és nyilván a térségbetegért rengeteget tesznek.
0: Akkor ezek szerint az utánpótlás biztosítva van itt Szekszárdon?
1: Ezt most lekopogtam, nem tudom, hogy mennyire hallatszott be. Igen, azt gondolom, hogy most léptek be gyerekápolók, léptek be ápolók, uh-huh. és a Facebookon aztán múlt héten volt pont egy ilyen posztunk, hogy a most frissen végzett kollégák, nagyon-nagyon örülünk nekik, és érdekes, hogy akik hozzánk jártak képzésre, ők szeretnének a kórházban dolgozni, aha. tehát valamit azt gondolom, hogy a kollégák igenis jól csinálnak.
0: Hát azt jó hallani. Ahogy azt is jó volt hallani, hogy új CT és MR gépek érkeztek Szekszárra, ezek februárban lettek beüzemelve, vagy valahogy?
1: Hát akkor lettek átadva, a CT-nk az egy kicsit előbb, az MR-ünk akkor került átadás. Igen, és azóta üzemelnek is.
0: Ez egy nagy dolog, gondolom én.
1: Nagyon nagy dolog, ugye különösen nagy eredmények tartom, hogy nálunk mind a kettő ki lett cserélve, ilyen az országban nem nagyon történt máshol, illetve az meg még nagyobb talán, hogy megtarthattuk a régi CT berendezést is, tehát nagyon furcsán fog hangzni, de gyakorlatilag 100%-kal megnöveltük a megyei CT berendezések számát, de az, hogy nem egy van, hanem kettő, ez egy olyan ellátásbiztonsági pluszt ad, amit igazán azok tudnak átérezni, amik mondjuk fölhívtak szombat reggel, hogy Zoli megállt a CT. Oh. És nem volt másik, és akkor most beszéljük le a mentőszolgálattal, Péccsel, Bajával, Mohácssal, hogy hova küldjük a sürgős eseteket, és ez most ugye nincs, mert hogyha az egyik, nehogy Isten megállna, azért is, mert kevesebb terhelést kap, tehát kevesebb esély van, hogy elromoljon, akkor ott a másik is tudunk benne, és ez mind a kettő új készülék képes olyan vizsgálatokat végezni, amit korábban nem tudtunk, úgyhogy én azt gondolom, ez is megy az, hogy fejlődünk, és akit csak lehet, azt itt Szekszárdon el tudjunk rá, ne kell elmenni egyetemi központokba.
0: Hát ezt is jó hallani, és volt egy videó nálatok a weboldalon, ha minden igaz, amit nálunk is nagyon szerettek az olvasók, a sebészeti robotról volt egy bemutató, ez csak így jött, vagy akkor itt Szekszárdon legyen, vagy van ennek valami jövője? Vagy mi ez a helyzet?
1: Igen, nagyon szeretnénk, tehát akárki akármit mond, és akkor visszacsatolnék arra, amit az előbb mondtam, tehát hogy az egészségügy olyan ütembe fejlődik, hogy az egészen elképesztő, amikor mi leírtuk, hogy szeretnénk egy új kórházat, és szeretnénk bele mondjuk PET-CT-t, itt akkor az olyan furcsa volt, hogy minek Szekszárd a PET-CT. Igen, ma még furcsának tűnik, de kórházat az ember nem 10 évre tervez, és lehet, hogy 10 év múlva az lesz az alapdiagnosztikai eszköz. Én soha nem felejtem el, 2 vagy 3 évvel ezelőtt Pécsen az orvostudományi karnak a dékánja mondta azt, hogy ha valaki most beül az orvostudományi egyetemre tanulni, mondjuk 18-19 évesen, sok sikert kívánok az érettségizőknek, akkor ő elvégzi az egyetemet, kijön mondjuk 24 évesen onnan. Ha valami csoda nem történik, akkor mondjuk 40 évig marad az orvostudománypályán. Senki nem tudja megmondani ma, hogy 45 év múlva mi lesz az orvostudomány. Uh-huh. Senki nem gondolt mesterséges intelligenciára, az ilyen diagnosztikus terápiás eszközökre. Amire meg kell tanítani a kollégákat, az a tanulás képessége és szándéka. És akkor nyilván erről lehet lépni. A robot az például azt gondolom, hogy meg fogja könnyíteni az életüket, az is egy biztonságot jelent, hogy nagyon sokféle van. Hozzánk egy cég jelentkezett be azzal, hogy ők szeretnék megmutatni, hogy milyen lehetőségek vannak. Ez nem a közeljövő, ez egészen biztos nálunk. Olyan finanszírozási feltételek vannak, amikre mi egyelőre nem felelünk meg, de én szeretném, ha megfelelnénk. Mi ezért dolgozunk, ezért lobbizunk, hogy ide tudjunk csalni kollégákat, és a robot az például egy ilyen hívószó lehet.
0: Gondolom azért.
1: Igen. Egyébként nagyon izgalmas, én nem mertem kipróbálni, biztos tönkretettem volna, de nézni nagyon-nagyon jó volt.
0: A videó is izgalmas, meg érdekes volt. Tényleg. Na hát akkor zenélünk és rátérünk a közösségi programokra, mert hogy még ilyen is van, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi

0: ez az Antrit reggel, és 6 perc múlva lesz 9:30 majd. Folytatjuk beszélgetésünket Kis Zoltánnal, a Tolnavár megyei Balassa János Kórház főigazgatójával. Már nagyon sok mindent érintettünk, de térjünk rá egy kicsit a közösségi programokra. Ugye volt a Gerjen 3000-es focitorna, erről már a polgármester úrral többször beszéltünk, de hát a kórháztól még nem szólaltattunk meg senkit, ez a mi hiányosságunk, úgyhogy most itt a lehetőség.
1: Köszönöm. Igen, én örökké hálás leszek Karcsinak, hogy ezeket minden évben szépen megszervezés, amikor az első éppen nem mossál, akkor meg is rendezzük, és tök jól sikerülnek. Az idejében nagyon érdekes volt, a rendőrséggel közös csapattal indultunk el, nem is tudom, mikor volt a nevünk, volt benne valami sziréna, úgyhogy nagyon jól szórakoztunk. Sok csapat jött össze, több mint 1.040.000 forintot gyűjtöttek össze a gyermekosztály alapítványának a számára, ami egy óriási összeg, tisztán civil adakozásból, azt gondolom, és megvan a helye, mert lehet azt mondani, hogy 25 milliárdos cégnél mit jelent az 1 millió forint, nagyon-nagyon sokat, anyagilag is, meg egyébként érzelmileg az, hogy eljönnek, gyűjtenek nekünk, jól érzünk magunkat, beszélgetünk, szegény Karcsának innen is jobbulást kívánok, mert ő volt az egyetlen sérültje a sportnapnak, de vigyáztunk rá a kórházba, és azt gondolom, hogy jó kezekben volt. Szóval kellenek ezek a rendezvények azért is, hogy mindenki kicsit érezze magáénak is a kórházat. Tehát, hogy mi nem egy falal körül zárt külön város akarunk lenni, hanem is Szekszárdnak és Tolna megyének az élőszövetében egy lüktető pont.
0: Na hát ez szép volt.
1: Köszönöm.
0: Kicsit meg is lepődtem.
1: Igen.
0: Na hát a közösségi programokat is szervez a kórház, lesz a közeljövőben is, ha minden igaz. Mik ezek?
1: Mi minden évben igyekszünk megrendezni egy a saját dolgozóinknak egy ilyen közösségi rendezvényt, Balassa Bográcsnak hívjuk. Aha. Ezt most idén jövő szombatra tervezzük, remélem az időjárás nem szól közbe, és remélem nem lesz olyan asztály, hogy nagy tűzgyűjtási téma lesz, mert ilyenkor főzőversenyt szoktunk tartani. Kivonunk Dombariba, tavaly jött közel 500-an voltunk, idén is 300 körüli résztvevőre számolunk, habpartival, légvárral, a főzőversenyre meg tudjuk tartani, rengeteg gyerekkel is, és kell azért is, hogy egy kicsit úgy kiengedjék a gőzt az emberek, kicsit összejöjjenek, de beszélgessenek, mert ugye ennek a pavilon jellegű kórháznak, mi nekünk van, tehát sok külön épületben dolgozunk, ez az egyik hátránya, hogy nem találkoznak egymással a kollégák, na ezért erre ez egy nagyon jó alkalom, hogy akkor leüljünk, beszéljünk, ígyunk meg együtt egy üdítőt, vagy egy sört, vagy ha minden jól megy, akkor idén lesz viszki kóstoló, igen, tehát mindenki jön sofőrrel, hogy ezek kellenek, én azt gondolom, hogy azért, hogy közösséget építsünk, és mindenki érezze fontosnak, hogy ide tartozunk.
0: Hát az már egyszer biztos. Egyébként milyen az összetartás a kórházban ilyen szempontból?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy jó. Volt egy Facebook posztunk, nem vagyok egy őrült nagy Facebookos, csak ez nagyon megragadott minket, hogy ha május elején két kolléganőnket fényképezték le egy teljesen spontán pillanatban az udvaron, napsütésben két pici babával, és azon süt a képről a szeretet, és azt gondolom, hogy ez az egész kórháznak is a lényege, hogy segítsünk másokon, és hogy szeressük azt, amit csinálunk, szeressük az embereket, és azt gondolom, hogy a kollégáknak a szinte kivételének ez mindenkiről elmondható. Nyilván itt is emberek dolgoznak, meg vannak a magánéleti nehézségek, problémák, ezt nem lehet teljes egészében a falakon kívül hagyni, aki azt mondja, hogy lehet, ez nem mond igazat, és természetesen tiszta vagyok vele, hogy ez néha sajnos előkerül a kórházba is, ne adj Isten a betegekkel szemben is. Amit nehéz kiküszöbölni, sokat dolgozunk rajta, hogy ez ne legyen, és azt gondolom, hogy ezért is fontosak ezek a rendezvények, hogy egy kicsit a hangulatot emeljük. A kórházon belül én azt gondolom, hogy most kicsit optimista a hangulat olyan szempontból, hogy vannak előre, látjuk a fényeket. Aha. Az alagútba, ami persze azt jelenti, hogy valamilyen szinten még az alagútba vagyunk, de én tényleg őszintén hiszek abban, hogy kifelé megyünk belőle, ezért mindent próbálunk megtenni. Nem minden pénzkérdés, de nagyon sok minden megbeszélés, hozzáállás kérdésre. Mi ezeket próbáljuk erősíteni, hogy akkor beszéljünk meg, szóljatok, hogyha baj van. Ne akkor szóljatok már, amikor késő, hanem lehetőleg előre, hogy lehet, hogy baj lesz. És akkor ezeket beszéljük meg.
0: Na hát legyen így, és akkor köszönöm, hogy itt voltál.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Kitartást és további jó munkát.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Minden jót. Mi pedig rátérünk majd a hétvége időjárására még egyszer, úgyhogy tartson velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy automárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizd velük!
2: Ennyi volt a reklám!
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 3:45 múlt el az imént, június 5-én, pénteken ez az Antrit reggel, és hogy ígértem, vessünk egy pillantást a mai, illetve a hétvégi időjárásunkra. Most már melegszik az idő, 22 fok környékén járunk itt Szekszáron, és 26 lesz majd a maximum, ami egészen kellemesnek ígérkezik, a napsütéssel nem kell nagyon bajlódnunk, úgyhogy igen, ahogy korábban Vali mondta, olyan pénteki időjárásban lesz ma részünk. Emellett az orvos meteorológia szerint hidegfronti hatás érvényesül, úgyhogy fejfájásra, görcsös panaszokra, vérnyomás problémákra és keringési panaszokra fel kell készülni. Ezen túl viszont elméletileg minden okés marad. Hát a felhősebb időben esetleg még lehangoltak, kedvtelenek lehetünk majd. Úgyhogy így készüljön mára. 26 fok maximum, nyári ruha nyilvánvalóan adja magát divattipként, és arra készüljön, hogy az éjszaka folyamán eshet, legalábbis azt jelzik nekünk, hogy már este 9 órakor megérkezhet a csapadék, aztán egész éjszaka esni fog, és még holnap délelőttre is jut elméletileg egy picike, emellé pedig holnap 26 fok maximum, nem 25, bocsánat, 25 fok maximum párosul, vasárnapra pedig már 28 fokos kánikula is beköszönhet gyengén felhőségbolttal, úgyhogy így tervezze meg a programjait hétvégére, hogy zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Kettő perc múlva 10 óra lesz, június 5-én pénteken, ez az Antrics reggel, és bizony jól gondolja, a végéhez értünk. Mozgalmas volt, a napjötös tagjaival beszélgettünk az összeesküvés elméletekről, aztán pedig arról, hogy mit tudnánk mi magyarok tanítani a világnak, hogyha egy hétre ide invitálnánk magunk közé bárkit a világból. Aztán pedig Kis Zoltánnal, a Tolnavár megyei Balassa János Kórház főigazgatójával beszélgettünk a kórház elmúlt időszakáról. És most itt vagyunk a folytatásban, is jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei Géci Adriennel, és jövő héten találkozunk. Vörös Levente kollégám várja majd önt reggel 6-tól, aztán csatlakozik hozzá majd Vali, úgyhogy jövő héten is biztos izgalmas témák lesznek, de hát addig még el kell jutni, úgyhogy minden jót kívánok. Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink, a Merlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 század literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, Tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek magyarul országra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés is az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
9: Elmúlt 10 óra, szép pénteket kívánok mindenkinek, Ingyi Adrián vagyok, az imént pedig a híreket hallották, most pedig indul a délelőtt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Rádiózzunk együtt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma június 5-éhez értünk a naptárunkban, péntek van. Sok boldogságot kívánunk Fatime nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Szeles időre számíthatunk, ma elszólt záporokkal, délután a hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a hétvége időjárását illeti, szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felük helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk erőszéllökések. Holnap napközben 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk itt Szekszárdon és környékén. Vasárnap pedig sok napsütésben lesz részünk, de helyenként északon, északkeleten és nyugaton átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor, illetve zivatar kialakulhat. Többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik az északnyugati szél. Vasárnap délutára 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Rádió

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrét, és ma június 5-e, péntek van, ma van a Környezetvédelmi Világnap, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a természet nem csak körülvesz minket, hanem az életünk része. Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a környezetvédelem csak nagy döntésekről szól, pedig a mindennapok apró lépései is számítanak. Egy vászontáska használata, a szelektív hulladékgyűjtés, a felesleges világítás lekapcsolása, vagy akár egy fa elültetése is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy kicsit szebb és élhetőbb világot hagyjunk magunk után. Mi itt Szekszárdon és környékén különösen szerencsések vagyunk, hiszen csodálatos természeti környezet vesz bennünket körül. A dombok, a szőlőültetvények, a parkok és a közeli erdők mind olyan értékek, amelyekre érdemes vigyáznunk, nem csak magunkért, hanem gyermekeinkért is. A Környezetvédelmi Világnap jó alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljunk, körbenézzünk és értékeljük mindazt, amit a természet nap mint nap ad nekünk. Hogyha ma csak egyetlen apró dolgot teszünk a környezetünkért, már azzal is tettünk valamit a jövőért.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Dob be hétfőket!
2: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő előadó napjaink egyik legnagyobb popsztárja, aki már több mint két évtizede meghatározó alakja a könnyű zenének. Karrierje a 90-es évek végén indult, azóta pedig számtalan slágerrel, rekorddal és díjjal írta be magát a zenei történelembe. Jön Beyoncé.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antré!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt következő állomásához, hamarosan érkeznek a hírek. Addig is köszönjük, hogy ezen a pénteki délelőttön minket választottak társaságul. Remélem, hogy kellemesen telik a napjuk, és már egy kicsit mindenki a közelgő hétvégére hangolódik. A hírek után természetesen visszatérünk, és hozzuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Maradjanak velünk, rövidesen folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode. Szexár, Tinódi utca 6.
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter ó budai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről. A Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint 2 hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A vállsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően vállsérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, egyre közelebb a hétvége. Remélem, hogy a mai nap is tartogat önöknek sok mosolyt és kellemes pillanatot. Mi pedig hozzuk tovább a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A történelem és a régészet kedvelőinek ajánlunk most egy különleges programot. Június 12-én és 13-án ismét megrendezik a régészet napját Szekszárdon a Wosinski Mór Múzeum szervezésében. A kétnapos programsorozat során izgalmas előadások és rendhagyó bemutatók várják az érdeklődőket. Pénteken délután például Windus Melinda régésztechnikus mesél az alsónyéki feltelások különleges leleteiről, a lengyeli kultúra leggazdagabb sírjairól. Szombaton délelőtt a bronzkori kerámiák világába nyerhetnek betekintést a látogatók, délután pedig dr. Vizi Márta régész előadásából megtudhatják, milyen kapcsolat fűzi első Béla királyt Szekszárdhoz. A program zárásaként a múzeum régészeti raktárának kulisszatitkaiba is bepillanthatnak az érdeklődők egy különleges vezetés keretében. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a múzeum elérhetőségein. Hogyha tehát szeretnének egy kicsit közelebb kerülni Tolnavár megye múltjához és felfedezni, milyen történeteket őriznek a föld mélyéből előkerült leletek, akkor szerintem ez egy jó program lehet.
1: Rádió Andrét FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Július elején járunk, és ilyenkor Tolna megye Kercseiben mi mindig gyönyörű látványt nyújtanak a bazsarúzsák. Szekszárdon, Bonyhádon vagy a kisebb falvak gondozott portáin is sok helyen találkozhatunk ezekkel a nagy, illatos virágokkal, amelyek nem csak szépek, hanem rendkívül hosszú életűek is. Nem ritka, hogy egy-egy tövön több generáció gyönyörködik ugyanabban a kertben. Sokan talán nem is tudják, hogy a meglévő növényekből új töveket is nevelhetünk. A szakemberek szerint a bazsarúzsa szaporításának legbiztosabb módja a tőosztás, amelyre majd nyár végén, augusztus végétől szeptember végéig kerülhet sor. Érdemes már most megjegyezni ezt az időpontot, hiszen ilyenkor a növény már túl van a virágzáson, de még elegendő ideje marad megerősödni a tél előtt. A művelet során fontos, hogy az új töveken több egészséges rügy és megfelelő gyökérzet maradjon. Arra is figyelni kell, hogy ültetéskor a rügyek ne kerüljenek túl mélyre a földbe, mert ez a későbbi virágzást is befolyasolhatja. Ha pedig most éppen a kertben gyönyörködnek a bazsarúzsák utolsó virágában, talán érdemes már most elgondolkodni azon, hol mutatnának szépen az új tövek a következő években. Egy kis türelemmel és gondoskodással akár meg sokszorozhatjuk ezt a csodálatos virágözön.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon, Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba

0: programok kedvencei, és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan telett harangoz az óra, úgyhogy érkeznek a térség legfontosabb hírei. Egy újabb munkahét végéhez közeledünk, és bízom benne, hogy ez a péntek eddig jól alakult önöknek. Hogyha éppen ebédhez készülődnek, úton vannak, vagy még a munkahelyükön töltik a délelőtt utolsó perceit, örülünk, hogy velünk tartanak. A hírek után természetesen nem búcsúzunk, folytatjuk a műsort a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Megújul a Babits utcai intézmény Szekszárdon, megnyílt a Gyermekeink ezer arca kiállítás, pénteken újabb hidegfront érkezik. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította ezt a dátumot nemzeti emléknappá, amely az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának és a történelmi Magyarország szétszakításának gyásznapja, egyben pedig a határokon átívelő magyar összetartozás melletti kiállás ünnepe. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezésre került sor Szekszárdon, a Béla Király télen álló országzászlónál. A programon ünnepi beszédet mondott Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, majd a város ifjúságának képviseletében a Déli ASZC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium Péti Csilla által felkészített diákjai adtak műsort Trianon az irodalom tükrében címmel. Az ünnepi ezután dr. Kasszó Gyula református lelkipásztor egyházi áldásával folytatódott, majd a megjelentek koszorút helyeztek el az országzászlónál. A Babits Mihály Kulturális Központ képviseletében Horváth Farkas Zsuzsanna általános igazgatóhelyettes, Varga Dalma szakmai igazgatóhelyettes, valamint Gödrey Zoltán kommunikációs osztályvezető hajtott fejet a zászló előtt. Még tavaly került aláírásra a Top Plusz pályázat fogyatékosok nappali intézményének felújítása című pályázat támogatási szerződése, amelynek keretében Szekszárd megyei Jukováros önkormányzata 125 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert. Szekszárd megyei Jukováros önkormányzata közleménye szerint a Babits Mihály utca 17 szám alatt működő fogyatékosok nappali intézményének felújítási tervei már elkészültek. Jelenleg ezek alapján zajlik a kivételezői közbeszerzés előkészítése. A felújítás során korszerűsítik az épületet, főként energiatakarékossági és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Felújítják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit. fűtőt is, új radiátorokat és gázkazán szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működtethető lesz. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1. Idén már harmadik alkalommal rendezték meg a Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegye Fénytörés regionális fotó- és rövidfilm pályázatát, amelyre 76 pályamű érkezett. A részletekről Hódi Katalint, a Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegye intézmény vezetőjét kérdeztük.
9: A Gyermekvédelmi Központ Fénytörés regionális fotó- és rövidfilm pályázatát idén most már az idei év, amikor harmadszor rendezzük meg régiós szinten. Nagyon örülünk neki, mert 76 pályamű érkezett be hozzánk. Ebből kettő kis film is, rövid film is, ez még abszolút ilyen kísérleti fázisban van, de nagyon boldogok vagyunk. A kiírás szerint az érzelmekről kellett, Gyermekeink ezer arca címmel hirdettük meg most ezt a pályázatot, és az érzelmeket lehetett bemutatni a pályaműveken. Nagyon klassz portréfotók születtek, amelyeknek egy része effektes fotó volt, ami számomra is nagyon érdekes, tehát ebben már egy picit így belenyúltak, és ez már egy ilyen számítógépes technikával készült fotókat jelent, míg a többi része az pedig hát hagyományos fotózási technikával készültek. Azért, hogy létrejöhessen ez a pályázat, igyekeztünk olyan támogatókat felkutatni, akik szintén egyetértenek a mi céljainkkal, mert azt gondoljuk, hogy a mai gyermek védelemben rendkívül fontos a traumatudatos nevelés. Nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk érkeznek, valami pluszt kaphassanak, valami olyan útravalót, amit aztán a későbbi életükben tudnak használni, alkalmazni. És azt gondolom, hogy a művészetterápia egy nagyon fontos része a mi munkánk, és ebből az egyik szegmens tulajdonképpen a fotózás, ami most már ugye harmadik éve akkor megy az intézményben.
8: Az eseményen jelen volt dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta, hogy különösen fontos a tehetséges gyerekek kezét fogni és támogatni.
10: Én azt láttam ebbe a kiállításba, hogy csodálatos tekintetek, tiszta tekintetek, akarni, tenni tudás van a fiatalokba, és igenis, nem mutogatnunk kell, meg rendezni kell az elmúlt időszaknak a problematikáját, de igenis fogni kell a kezüket, vezetni kell őket, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a tehetségek azok tovább tanulhassanak, de legalább mindenki egy jó erős szakmát tanuljon meg. És igenis ezért kell a bérlakás építésben, a kollégium építésben előjárnunk, hogy ezek a gyerekek azt érezzék, nem csak ezek a gyerekek, hanem én nagyon sokat tudok mondani a saját kollégáim közül, akik elmondták, hogy a mai gyerekeknek szülői és nagyszülői segítség nélkül szinte lehetetlen saját ingatlanhoz jutni. Tehát azt gondolom, hogy ha meg akarjuk tartani a fiatalokat, hogyha azt akarjuk, hogy a vidéken maradjanak fiatalok, dolgozzanak a fiatalok, szépítsék a vidéket, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük ezeket a fiatalokat. És ez a bemutató, ez a pályázat, ez eklatáns példája annak, hogy mire képesek a fiataljaink. Nem szabad őket elengednünk, nem szabad őket elengednünk az országból, vagy elengednünk a vidékről, vagy a városból. Itt kell őket tartani, igenis fogni kell a kezüket, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy értékes tagjai legyenek a magyar társadalomnak.
8: A parlag fővirágzási időszakának közelettével a földhasználó kiemelt feladata a gyomnövény elleni védekezés, az ingatlanon a parlag fővirágbimbó kialakulásának megakadályozása és ennek az állapotnak a vegetációs időszak végéig történő folyamatos fenntartása. A kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben a parlag fő felületi borítottsága a 30%-ot meghaladja, a hatóság elrendelheti a közérdekű védekezést. A parlag főpollenje az egyik legerősebb allergén Magyarországon, amely évente emberek százezreinek okoz egészségügyi problémát, értesültünk a Tolna vármegyei kormányhivatal oldaláról. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználók kártalanításra nem tarthat igényt, annak teljes költségét köteles megtéríteni, és a hatóság minden esetben növényvédelmi bírságot is kiszabamulasztóvá szemben. A bírság mértéke fertőzött terület méretétől függően 15 ezer és 5 millió forintig terjed. Mértéke belterületen magasabb, mint külterületen. A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetése esetén a NAV által kerülnek behajtásra. A Tolna vármegyei kormányhivatal kéri a földhasználókat, hogy a közösség védelme érdekében fordítsanak kiemelt figyelmet a parlagfű elleni védekezésre, és tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy területeik gyommentes állapotban maradjanak. A felelős földhasználat és az időben elvégzett védekezés közös érdek, amely hozzájárul az egészségesebb környezet megteremtéséhez és a lakosság életminőségének javításához. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb esőzápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, Szekszárdon hajnalban 14, napközben 26 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt dél, köszönjük, hogy ma is velünk tartanak. A péntek már jóvában a hétvége hangulatát idézi, sokan talán már a pihenést tervezgetik. Addig is maradjanak velünk, mert jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zené.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A komoly zene kedvelőinek érdemes figyelniük a következő napok programjaira, hiszen egy különleges zongora hangverseny érkezik Szekszárdra. Június 14-én délután 4 órától a Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Háza ad otthont az Agora klasszikus zenei délutánok következő eseményének, ahol Molnár Ferenc Regő fiatal zongora művész növendék lép színpadra. A koncert vendég előadója Gőt Máté lesz. Molnár Ferenc Regő mindössze 16 éves, de már most figyelemre méltó sikereket tudhat maga mögött. Zenei tanulmányait Tolnán kezdte, jelenleg pedig Szegeden tanul zeneművészeti szakgimnáziumban. Az elmúlt években számos regionális és nemzetközi versenyen szerepelt, eredményesen többek között kiemelt aranyminősítést és nemzetközi helyezéseket is szerzett. Külön érdekesség, hogy nem csak klasszikus műveket játszik, hanem saját darabokat is komponál, amelyeket koncertjein rendszeresen bemutat a közönségnek. Az est másik fellépője Gőt Máté, szintén rendkívül tehetséges fiatal zongorista. A 15 éves művész növendékként már komoly szakmai elismeréseket szerzett, és tavaly a Pesti Vigadóban is felléphetett a Szent István filharmonikusokkal. A belépés díjtalan, azonban a részvétel regisztrációhoz kötött. A programhoz kellemes időtartást kívánunk!
1: Andrét, ez a Rádió Andrét!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Tolna megye konyháiban a nyár egyik kihagyhatatlan fűszernövénye a kapor. Legyen szó kapormártásról, több fűzelékről vagy savanyúságról. Sok családnál ilyenkor kerül a legtöbb ebből az illatos zöld fűszerből az asztalra. Sokan szárítással vagy fagyasztással próbálják megőrizni a kapor aromáját a téli hónapokra, azonban létezik egy kevésbé ismert, de rendkívül praktikus módszer is. A friss kaporból készített olajos kaporpaszta ugyanis hosszú ideig megőrizheti a növény jellegzetes ízét és élénk zöld színét. Az elkészítés egyszerű, a finomra vágott kaprot kevés fokhagymával, citromlével, sóval és olajjal kell összekeverni. A kész keverék steril üvegbe kerül, a tetejére pedig egy vékony olajréteg, amely segít megóvni a levegőtől és lassítja az oxidációt. Így a kapor aromája szinte úgy marad meg, mintha csak most szedtük volna a kertből. Ez a különleges paszta kiváló levesekhez, főzelékekhez, salátaöntetekhez vagy akár egy gyors szendvicskrémhez is. És ami talán a legjobb benne, egyetlen kanálnyi is elég ahhoz, hogy visszahozza a nyári ízeit a hidegebb hónapokban. Hogyha tehát bőséges termést hozott idén a kapor a kertben, érdemes kipróbálni ezt a módszert.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
7: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
0: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő előadó a brit szól és popzene egyik különleges hangja, aki a 80-as évek végén vált ismerté, és bár számos lángert adott a világnak, sokan elsősorban egyedi, meleg hangszíne és elegáns előadásmódja miatt kedvelik. Jön Lisa Stansfield.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit hamarosan 13 óra lesz, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Kollégám Vörös Levente pedig már meg is érkezett, úgyhogy mindjárt övé az éter. Én pedig köszönöm a mai kitartó és kitüntető figyelmüket. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották mindenkinek. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink: a Merlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 százaliteres Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a fő főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalával nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
9: 13 óra után is szól az Antrit, végre itt a péntek, itt vagyok. Hát én is Vörös Levente vagyok, fél lábbal még a munkában, fél lábbal pedig már a hétvégében járunk. Ehhez hozom a legnagyobbakat, állok és távló közösen már indul is. Ez a Don't Say Goodbye.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: Welcome to Saint-Tropez. Szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antriton, június 5-én, 13 óra dereken járunk, amikor is a Fatime névnapot ünnepeljük, és a Fatiméket köszöntöm, ami egyébként egy arab eredetű női név, magyarosan Fátima, többek közt Mohamed proféta legkisebb leányának a neve volt, a név jelentése csecsemőjét elválasztó, és ennek az alakváltozata maga a Fatime. De vannak születésnaposok, akiket ünneplünk, Gábor Dénes, magyar származású Nobel-díjas elektromérnök, a holográfia feltalálóját például, Komora Imrét, olimpiai bajnok, magyar labdarúgó edző, menedzser, a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya is e napon látta meg a napvilágot, illetve Mark Wahlberg, amerikai színész ma ünnepel. Aztán nézzünk gyorsan rá az eseményekre. 1446-ban a pesti országgyűlésen Hunyadi Jánost kormányzóvá választották, helyettesen Újlaki Miklós főkapitány lett. 1849-ben Kossuth Lajos és a kormány Pestre helyezte át a székhelyét. 1883-ban Párizsból elindult az első Orient Express Konstantinápoly felé. 1942-ben járunk, az Amerikai Egyesült Államok ekkor hadat üzent Magyarországnak és Bulgáriának a II. Világháború folyamán, aztán már túl a világháborún, 1969-ben a szovjet Tupoljev 144-es volt az első utasszállító gép, amely átlépte a hangsebességet, végül pedig 72-ben zárjuk a sort Stockholmban, amikor megtartották az első ember és bioszféra címet viselő ENSZ környezetvédelmi világkonferenciát, és meghozták azt a határozatot is, hogy e napot a nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánítják, úgyhogy ma amúgy a környezetvédelmi világnap is van, meg persze a daloké, mert azok jönnek a folytatásban, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei folyamatosan, például itt lesz velünk Dua Lipa és a Be The One, ne menjen sehová!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelj, szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexárd, Tinódi utca 6. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzák, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben a saját magáról elnevezett albumát is kiadta. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő Dua Lipa és a Be The One itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az élet az macsodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok őt.

0: Első közös óránk végéhez értünk, szól az Antrit a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, a 14 órához közeledve, ahelyen már a híreké, utána viszont hozom vissza a legnagyobbakat. Vanessa Amorózi énekel elsőként, ez lesz az Absolutely Everybody!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországon utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Istrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a változó vastagságú feltyórfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szágódunk tovább a legnagyobbak mellett itt az Antriton, a volánnál Vörös Levente, az Anyóson pedig már a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Vanessa Morosi énekel elsőként, ez az Absolutely Everybody.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A legnagyobbak szólnak itt az Antriton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei, ezek közé ékelemve az időjárás frissítésünket, mert hogy az a helyzet újra visszaköszöntött a nyár, 28-29 fokot írnak a hőmérők, és ma már az UV-sugárzásra is figyelni kell, mert hogy elég jól süt a nap, érkezhet azonban majd egy kis ború a folytatásban, illetve szellő is, erre is rátérünk majd, elő viszont nézzük, hogy mit ajánl az időkép, nyári ruhát természetesen, és azt is, hogy a hétvégére hasonlóan jó időre lehet számítani. Ezen kívül a pollen terhelés valamennyire csökkent, most viszont nőhet majd a meleg, illetve a füllet levegő hatására. Mindenképpen, hogyha a tüneteket tapasztal magán, forduljon orvosához. Ezen kívül nincs felettünk időjárási front, fejfájás, migrén azért előfordulhat a frontérzékenyeknél, illetve vérnyomás és keringési problémák is jelentkezhetnek, majd a szél egy kicsit fokozhatja ezeket a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Az UV-sugárzás inkább 10 és 16 óra között jellemző, a naposabb tájakon itt nálunk is ez időszakban erős, néhol pedig fokozottan erős, nagyon erős fokozatot is elérhet maga az UV-sugárzás, úgyhogy fordítsunk elő figyelmet a bőrünk védelmére. Nagyon fontos, nem szabad elhanyagolni, azt sem, hogy erősítsük immunrendszerünket a zöldségek, gyümölcsök, illetve vitaminok fogyasztásával, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, ami lehetőleg víz legyen. Meg persze figyeljünk oda a megfelelő dalok hallgatására, a ma kedvenceire, meg a tegnap slágereire, ezeket játsszuk a folytatásban is. Rácz Gergő érkezik egy újdonságával, ez lesz a Valami, itt az Antriton.
1: Valami történt akkor köztünk, nem beszélünk, úgy döntöttünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
6: Csúcs technológia spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink: Amerlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, Tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ennyi volt a reklám!
0: A következő énekes zeneszerző a Park, a VIP vagy a Full Moon együttesekből is ismerős lehet, de szólóban is megtalálta a helyét. 11 évesen kezdett el gitározni, 15 évesen pedig megnyerte első versenyét is. Ő Rácz Gergő, és a Valami itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri! FM 105.1 Rádió
9: Antri! Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

Az utolsó dal pörgött itt az Antritón a 14 óra végén, a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, ezért félre is rakjuk egy pillanatra. Érkeznek a régiós a térség legfontosabb hírei, Joli szállítja őket, aztán már megyünk vissza a dalok tengelyére. David Guettával és Sia közösével, ez lesz a Flames a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dob be hétfőket! Juhé! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe, hétfőked!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Rács mögött a visszaeső tolvaj, elkezdődnek a Fadi strand kivitelezési munkálatai, szeles idő és záporok is lehetnek szombaton. Jó napot kívánok, Jantner Jöli vagyok, 2026. június 5-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Egy korábbi bűncselekmény elkövetéséért volt bűnügyi felügyeletben az a férfi, akit újra elfogtak lopás miatt. A tolnai rendőrösön indítottak nyomozást a napokban két helyi lapos feljelentése alapján. A sértettek lezárt lakrészeibe hatolt be az akkor még ismeretlen tolvaj. Az egyik helyről mobiltelefont, a másikról nyakláncot, órákat, szeszes italt, üdítőt és ruhaneműket vitt el. A nyomozók rövid időn belül azonosították a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható általuk jól ismert 40 éves helyi lakost, akit elő is állít. A férfi kezdetben tagadta, hogy bármit is elemelt volna, de később részben elismerte a lopásokat. Nem ez volt az első eset, hogy szembe találta magát a hatóságokkal. Az elmúlt években hosszabb időt töltött börtönben, legutóbb lopások miatt volt előzetesben, tavaly őszóta pedig bűnügyi felügyeletét rendelték el. A férfit azonban ez sem riasztotta vissza attól, hogy tovább folytassa tevékenykedését. A tolnai nyomozók kihallgatása után őrizetbe vették a visszaeső tolvajt, és kezdeményezték a letartóztatását. Nyílt napot tartott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a Tarcsai utcai objektumánál, ahol különféle programok segítettek még közelebb hozni a rendőri hivatást az érdeklődők számára. A részletekről dr. Tumri Gábor megbízott rendészeti rendőrfőkapitány helyettest kérdeztük.
9: Mai rendezvénytől mindenképpen azt várnánk, hogy kicsit népszerűsítsük a mi hivatásunkat, a mi szakmai tevékenységünket. Ezt szeretnénk bemutatni az érdeklődő fiatalok számára. Minden rendészeti iskolát meghívtunk, és meghirdettük nyílt forrásokon és az interneten is, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a mai nyílt napunk. Ebben az évben terveztünk először ilyen jellegű nyílt napot, és ezt szeretnénk majd a további években is tovább vinni. Abszolút senki elől nem zárkózunk el, bárki megtekinteti ezt a nyílt napot, aki úgy gondolja, hogy szeretne betekintést nyerni a szakmai munkánkba, egész nyugodtan jön és várjuk szeretettel. Szerettük volna nagyon sokszínűvé tenni ezt a mai napot, hogy ne csak egy szokványos toborzó vagy olyan szakmai tevékenységet mutassunk az érdeklődőknek, ami egyébként mondjuk úgy idézelben mindennapos, hanem egy kicsit úgy színesíteni, hogy a repertoárunkat felvonultatni és mindenképpen betekintést nyújtsunk olyan szakterületekre is, ami eddig nem feltétlenül volt látható. És készültünk meglepetés ajándékokkal is a gyerekek számára, készültünk meglepetés járművekkel is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a rendőri hivatás, a rendőri szakma egy olyan egyedi és különleges hivatás, amiért én is jelentkeztem több mint 20 évvel ezelőtt. Én ezt fontosnak tartom, és elsősorban az a fajta szolgálat, amit a lakosságért, a társadalomért teszünk, ez mindenképpen előremutató.
8: A Paksi Közlekedési Kft. Tájékoztatja az utazók közönséget, hogy 2026. június 6-án szombaton 7 órától üzemzárásig lezárják a Dunakömlődi Béke utca faluház előtti szakaszát a Dunakömlődi falunap rendezvényei miatt. A lezárás ideje alatt autóbusszal nem lehet majd beközlekedni a Béke utcába, ezért a társaság autóbuszjáratai ebben az időszakban a következő alternatív útvonalon közlekednek. Az egyes vonalon a 7 óra 15 perctől Dunakömlőd felé induló buszok nem érintik a Dunakömlőd óvoda megállóhelyet. Az egyes vonalon pedig a 7 óra 45 perctől a Gesztény utca felé közlekedő buszok nem érintik a Dunakömlőd Szabadságút és a Dunakömlőd óvoda megnevezésű megállóhelyeket, viszont érinteni fogják a Paks Dunakömlőd autóbusz váróterem megállóhelyet a 6-os számú főközlekedési úton. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Dombováron rendezett városi megemlékezésen a trianoni békediktátum következményeire emlékeztek, valamint a magyarság összetartozásának erejére, értesültünk a város közösségi oldaláról. A Nemzeti Összetartozás terén tartott ünnepségen megemlékező beszédet mondott Erki Nagy Tibor helytörténész, tipográfus, Dombovár díszpolgára, aki gondolataiban felidézte a történelmi események jelentőségét és hangsúlyozta a Nemzeti Összetartozás eszméjének időtálló üzenetét. Az ünnepi műsor méltó keretet adott a megemlékezésnek. A Tolna vármegyei SC Apácai Csere János technikum és kollégium tanulói színvonalas előadással működtek közre. A megemlékezés résztvevői koszorúzással és főhajtással fejezték ki tiszteletüket mindazok előtt, akiknek sorsa összefonódott nemzetünk történelmének egyik legmeghatározóbb eseményével. A közös emlékezés ismét megerősítette, hogy a határokon átívelő nemzeti összetartozás ma is közös értékünk és felelősségünk. Fadnagyközség tájékoztatja a lakosait, hogy a június 8-i héten megkezdődik a Faddi strand kivitelezése, tudtuk meg Fad Facebook oldaláról. A munkálatok előkészítéseként kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a komp kikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy ezt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett part. Szakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására lehet számítani, kérik a lakosság, valamint az érintett csónak tulajdonosok türelmét, együttműködését és megértését. A Tarkásci házatáján mindig történik valami, az elmúlt időszakban több jelentős nemzetközi hírnévvel rendelkező játékost igazoltak le, illetve lejáró szerződéseket hosszabbított meg a csapat. Ezekről kérdeztük Szabó Noémit, a Tarkásci Szexárd szakmai és sportigazgatóját.
10: A 2026-27-es szezonra gyakorlatilag a teljes magyar magunk kész van a felnőtt csapat tekintetében. 5 játékosnak van szerződése, ők maradnak, Dombai Réka, Bal Dominika, Holt Rebeka, Szűcs Réti és Nyári Deniz, illetve Hencsik Adrien és Pomsár Anna csatlakozik még a felnőtt csapathoz, így 7-en, illetve van már több nagyon jó igazolásunk, a legütősebb azt gondolom, hogy a pécsi bajnok csapatból Rátkai Eszter személye, akire első számú irányítóként egyes poszton számítunk majd. Szintén a magyar bajnok Pécs csapatából teszi át a székhelyét a bedobó Tóth Orsi, úgyhogy neki is nagyon örülünk. Center poszton is igazoltunk egy magyar játékost a Vasas Akadémiából, Jáni Zsófia személyében, és egy fiatal, igen tehetséges hölgyet is sikerült megszerezni Székesfehérváról, talán ő a legismertebb Dávid Mia, Dávid Kornélnak, híres NBA-t megjárt kosárlabdázónak a kislánya. Úgyhogy így gyakorlatilag teljes a keret, még egy fiatal magyar játékoson dolgozunk, vele még nincs aláírt szerződésünk, de ezzel a honi játékosoknak a kerete kész, és nem 4 légióssal szeretnénk majd nekivágni, csak 2-vel a következő szezonnak. Rajtuk még elég sokat kell dolgozni, úgyhogy ez a június-július hónap megy majd arra rá, hogy center poszton, 4-es-5-ös poszton, tehát magas poszton bevethető légiósokat szeretnénk majd igazolni. Ezen dolgozik a teljes szakmai vezetés.
8: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk, erős széldökések. Szexádon kora reggel 9-17, délután 22-28 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
4: Készült a médiatanács támogatásával.
8: a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
11: Jolinak köszönjük a híreket, már szaladunk is tovább a legnagyobb dalokkal itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvenc és a legnagyobb slágerei közül pedig David Guetta és Sia közöset készítettem be. Ezt tudjuk a Flames.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Micsoda dalok, micsoda hangulat, a Makedzencei meg a tegnap slágerei szólnak itt az Antriton megállás nélkül a 15 óra derekán, pedig programokat hoztam közéjük, azért mégiscsak álljunk meg egy picit, mert hogy lehet mit csinálni itt Szekszárdon a hétvégén, bőségesen készülnek egyébként az intézmények, például társasjáték klub lesz még ma 16 óra 30-tól az I.S. Gyula könyvtárban, Szekszárd Hunyadi utca 9, rengeteg társassal várnak kicsiket és nagyokat is, illetve lesz majd a hétvégén is elég sok program, például kiállítások, amikre érdemes lehet ellátogatni, a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat kiállítására például, ez a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében látható, ha pedig már ott van, akkor érdemes átmenni akár a Művészetek Házába, akár csak a Bakta Galériába, ugyanis ott a Szekszári Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek a vizsga kiállítása van, előbbiben pedig a messziről jött gyökeret vert a 23. országos fazekas pályázat kiállítása, úgyhogy ez a Művészetek Házában szombaton látogatható, mert nincs itt a vasárnap és hétfőn. Úgyhogy van mindenféle, amire lehet készülni, jó szórakozást kívánok hozzájuk, meg persze a folytatásban is a Ma kedvenceihez és a tegnap slágereihez érkeznek ugyanis a legnagyobbak, Mark Ember és a Belong Together más sorban is áll, ne menjen sehova. You and me belong
1: together. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Megyünk is tovább egy 28 éves amerikai énekessel, aki 2019 óta adogat ki dalokat, majd nemrég berobbant a Rahu című albuma, ezzel együtt pedig a Belong Together, ami neki is meghozta a várt áttörést. Több helyen arany és platina lemez lett, ez jön most itt, az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a Ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ezelőtt lezárjuk a 15 órát, a hagyományos munkaidőt itt az Andriton, úgyhogy most elhakulnak egy picit a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei velem együtt. Gyorsan informálódunk a hírekből, utána pedig hozom majd vissza a legnagyobbakat. Az élen Alex Warren és az Ordinary nyitja a hétvégét már a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink. Amerlander sajt 2199 forint per kilogram. 1,75 század literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint. Tolletejföl 374 forint. 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 224 forint per darab. Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelemföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesebb azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesebb ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Hulla híreken és a 16 órán berobban hát a hétvége itt az Antriton is a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Alex Warren slágerét hozzam. Ez az Ordinary.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: Szól az Antrét benne a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Június 5-én járunk, beköszöntött a nyár, már ami a naptár szempontjából azt jelenti. Az első hónap rövid éjszakái számos érdekes észlelési lehetőséget vonultatnak fel a csillagos éjszakák kedvelőinek, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló honlapján írt ezekről. Látványos, szabad szemmel megfigyelhető együttállások is lesznek majd bolygók, illetve a hold főszereplésével. Az együttállások mellett természetesen megfigyelhetünk csillagfedéseket, illetve kisbolygók jelenségeit is. Lássuk, hogy mi minden tartogat számunkra a júniusi égbolt. Az első ilyen csillagászati történés június 9-én lesz a Jupiter és a Vénusz együttállása. Este 21 óra 20-kor kerülnek majd közel egymáshoz, aztán rögtön másnap a Szaturnusz és a Hold is együtt áll, igaz ez hajnalban. Június 13-án majd a Fiastyúk, a Holdsarló és a Mars laza együttállása lesz látható. Ez is hajnalban 3 óra 25-kor, de június 15-én a Merkur legnagyobb keleti kitérésére kerül majd sor 22 órakor, június 16-án pedig a Hold, a Merkur, a Jupiter és a Vénusz együttállása este 21 óra 41-kor lesz látható, és 17-én is tartogat még nekünk az ég bizonyos dolgokat, a Merkur, a Hold, a Jupiter, a Vénusz és a Parsep vonala egészen pontosan, ami látható lesz, 19-én pedig a Vénusz a Mékas halmazba ér. Ha most nem értette volna, vagy hirtelen nem olyan könnyen fogta fel, hogy mit is mondtam, hát bevallom, hogy én sem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló oldalán ezt részletesebben és bővebben, természetesen tudományos szempontokból is elmagyarázzák. Úgyhogy én kívánok jó szórakozást ezekhez a kis csillagnézésekhez, meg égnézésekhez, meg persze a ma kedvenceihez és a tegnap slágereihez is a folytatásban, amik jönnek folyamatosan. Charlie a kávéházba ugrik be mindjárt, ne menjen sehova. Ez a kávéház,
1: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szexárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szexárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szexárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szexárdon. 30 491 80 82.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Ön milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem?
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Talán kevesen gondolnák, hogy a következő énekes balettáncos karrier tervezett magának, de egy betegség keresztbe húzta ezt. Akkor fordult a zenéhez, és a rock, a blues, a jazz, a funk, a swing és a soul műfajokban is kipróbálta magát. Ő Charlie és a kávéház a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Lepörgött az utolsó dal is a 16 órában, ez pedig azt jelenti, hogy már csak 60 percünk lesz közösen a hírek után, amikor is hozom majd vissza a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Kezdésként Shawn Mendes és a Wondersoul, ne menjen sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelj, szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-ig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dress code. Szexárd, Tinódi utca 6.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! +36 30 8 83 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért. Megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 17 óra után járunk már, az utolsó közös 60 percünket kezdjük meg itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, ezen szomorú hír ellenére is pörgetem a legnagyobbakat a folytatásban. Shawn Mendes-el az élen, ezt a Lavender.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

csak a legnagyobbak, amik szólnak itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Ezek közé hoztam fontos információkat a kibervédelemmel kapcsolatban, mert egyre több hír lát napvilágot, hogy vernek át ártatlan, jóhiszemű embereket, és húzzák le őket sok-sok-sok pénzzel. Nyilván ehhez a csalók is kellenek, akik az online térben tevékenykednek. Na, ellenük hozták létre a kiberpals.hu oldalt, ezt mindenképpen ajánlom a figyelmébe, hogyha az interneten szokott tevékenykedni, de nem csak akkor, hisz rengeteg féle csalástípus létezik, telefonos, ugye unokázós csalások, SMS-es, e-mailes, tehát mindenféle csalás, amivel az embert meg lehet találni és át lehet verni, egy kicsit ki lehet használni, úgyhogy mindenképpen érdemes ellátogatni erre a bizonyos kiberpajs.hu oldalra. Itt külön vannak szedve a csalástípusok, illetve lehet banki tájékoztatókat is találni, ahol meg lehet győződni arról, hogy bizonyos honlapok hivatalosak-e, e-mail címek szintén hivatalosak-e, vagy esetleg a banknak a telefonszámáról keresnek minket, avagy sem, mert bizony így is ki lehet szűrni a csalókat. Nemrég engem is próbáltak például megkeresni, ugye elég sokszor érkezik, hogy a kézbesítéshez hiányosak az adatai, töltse ki őket. Nyilván ezt egy Fülöp-szigeti számról küldve, hát hogy is mondjam, nem teljesen hihető, de vannak, akiket kihasználnak, úgyhogy ön is nagyon legyen résen mindig, hogyha az interneten tájékozódik, illetve navigál bizonyos oldalakra, és természetesen akkor is, hogyha kéretlen üzeneteket kap. Meg persze figyeljen oda, mindig legyen, fenntartásokkal kell kezelni az akciókat, a nagyon-nagyon jónak tűnő ajánlatokat, mert ezek mind-mind átverések lehetnek, úgyhogy ezt itt hagyom önnek a 17 óra derekán, és zakatolunk is tovább a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, mert azokkal nem verem át önt. Az abban énekel mindjárt, ez lesz a Dancing Queen, nem menj sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Minden idők legismertebb svéd pop együttese jön, akik 1972-ben megalakultak, 10 évig leuralták a zeneipart, majd feloszlottak, a tagjai elváltak, de 2016-tól újra együtt zenélnek. Ők az ABBA, ez pedig már a Dancing Queen, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Rádio. Andrit.

0: Az utolsó dalunk is lepörgött itt az Antriton a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, így hát én búcsúzni kényszerülök, megköszönöm először is a figyelmét, aztán felhívom, hogy holnap reggel Anita várja majd, vele ébredezhet, vasárnap 8 órától pedig magazin műsorunk is érkezik, melynek vendégeiről holnap délután rántjuk le a leblet Facebook oldalunkon. Érdemes tehát minket ott is követni, ha pedig lemaradt volna a korábbi beszélgetésekről, vagy úgy néz ki, hogy lemaradna a vasárnapiról, akkor természetesen visszahallgathatja azokat a YouTube, illetve Spotify csatornánkon is, érdemes ott is követni minket. Legközelebb hétfőn találkozunk, akkor viszont reggel 6 órától várom. Addig is kívánok további szép estét, jó szórakozást és kellemes hétvégét. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dompepe hétfőket.
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe hétfőket!
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgálat. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországon utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Istrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves betont!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kuriotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően válsérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code. Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode. Szexárd, Tinódi utca 6.
3: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Dompepe hétfőket!
3: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
6: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizd velük!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelemföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a nem Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Veregvár megyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasúttársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért. Megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zene.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A vállsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmod kép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

és a tegnap slágerei. Rádió Andrét.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: I'm so sorry that I hurt you.